0: Vasúti közlekedést teremteni, ami fenntartható, vonzó alternatíváját kínálja az egyéni közlekedésnek, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója, a Visegrádi Országok Vasúttársasági vezetőinek csúcs találkozóját megelőző sajtótájékoztatón Budapesten. Hegyi Zsolt hozzátette, ez nem képzelhető el a kormányok folyamatos támogatása nélkül. A MÁV csoport vezérigazgatója szólt arról is, hogy Magyarországon ahhoz, hogy a vasút versenyképes legyen, mind az infrastruktúrát javítani kell, mind a járműállományt meg kell újítani.
1: Időjárás jelentés.
0: A több órás napsütés mellett ma kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék azonban nem várható. Az északi, északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, erős. Hajnalban 13, délután pedig 26 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácson szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest úgy

Vágja szét az éjjel, úgy űzi el a megnyúlt árnyakat. Fehér kezét az ajkadig nyújt.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Taggyűlést és kiállítás megnyitót tartott a Somogyi Építészek Kamarája. Az idén kerek évfordulót ünneplő szervezet a közösségi oldalán tett közzé beszámolót. Azt írták, a rendezvényen felidézték Somogy elmúlt 30 évének építészetét, amit a kiállításon mintegy 75 tabló segítségével jelenítenek meg. Az ünnepségen elismeréseket is átadtak, elnöki dicséretet kapott Kulcsár Barbara, rajta kívül elnöki oklevelet, valamint tiszteletbeli elnökségi tag címet vehetett át Ripszám János építész. A taggyűlést szakmai továbbképzés követte, emellett átadták a Lamping József diplomadíjat, valamint a Somogyi Építészek Kamarájának 2026-os építészeti díját is. Teljes útzár nehezíti a közlekedést a Zselici erdőben, erre hívja fel az erdőjárók figyelmét a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság közleménye szerint a Hotel Kardosfa Zselic-Kisfalut szakaszon útfelújítás zajlik, emiatt reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet arra közlekedni. A közleményben hozzátették, hogy a munkálatok előrehaladásával változhat a forgalomkorlátozás helyszíne, erről a SEFAG folyamatos tájékoztatást ad a honlapján. A Zselici Csillagpark csillagvizsgálója, a Hotel Kardosfa és a Ropoi pihenőhely továbbra is a 67-es út felől közelíthetők meg. Megszűnt a mezőgazdasági aszály, a vízhiány is jelentősen mérséklődött, de a felső egyméteres talajrétegből, főként az Alföldön még mindig sokfelé hiányzik 50-90 mm nedvesség a terítettséghez. Továbbra is nagy szükség lenne a mezőgazdaságban az esőre, írta a Hungarom egy csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Eszerint a talaj felső 30 cm-es rétege a Tiszántúl északi felének kivételével csaknem mindenhol telített állapotba került, fél méternél mélyebbre azonban csak délnyugaton és a felhőszakadások által érintett foltokban jutott a nedvességből.
0: Időjárás jelentés.
1: A több órás napsütés mellett ma kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék azonban nem várható. Az északi, északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, erős. Hajnalban 13, délután pedig 26 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Groove House.
3: Hallgassátok ti is
2: a Rádió Mostot.

91.2 Rádió most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Emlékszel az ahára?
2: Persze.
1: A nővérem, ő 5 évvel idősebb nálam, és emlékszem, hogy ő nagyon szerette az ahát. Hát abban az időben ez nagyon divat zenekar volt, és
2: most is jó.
1: Elmentem egyedül a Zselic áruház felső emeletére.
2: Jaj, de tele volt az még CD-kkel.
1: A CD, de hogy volt CD
2: nem
1: akkor
2: volt
1: még.
2: CD.
1: Ne, hát lemez. Ez még bakelit, persze, ez még a vinilkorszak, bizony. És képzeljétek el, hogy megvettem neki karácsonyra az aha
2: egy
1: lemezét. Az zsebpénzem az el is ment rá, igen.
2: Akkor nem ettél abba a hónapba.
1: De, mert anyukám még ettek, rendesek voltak azért.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as lágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallottam. A pillanat a tiéd. Rádió most.

Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most. Gentlemen, this is Roman Trimuzin.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Elismerte kiemelkedő munkát végző dolgozóit a Somogy vármegyei Kaposi Móroktató Kórház. Az intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a szakdolgozók az ápolók nemzetközi napja alkalmából tartott ünnepségen vehettek át kitüntetéseket. Dr. Incefi István főigazgató és Dr. Héra Eszter ápolási igazgató adták át a Kaposi Mór emléklapot, díjazták az év szakdolgozóit, az év tanulóját és főigazgatói dicséreteket is kiosztottak. Az idei esztendő kollektívájának járó oklevelet a sürgősségi betegellátó centrum munkatársai vehették át. A jövő hétvégén tartják a Somogy vármegyei vadásznapot. A rendezvénynek ezúttal Kaszó ad otthont. A május 30-ai esemény vadászkürtös üdvözléssel kezdődik, majd fogadalmat tesznek az ifjú vadászok. Lesz íjászat és csikós bemutató, de solymász és vadászkutya bemutatót is tartanak. Az ingyenes rendezvényen táncos és zenés produkciók, főzőverseny, kiállítás, kézműves foglalkozás és az elmaradhatatlan kisvasutazás is várja az érdeklődőket. Változott a kompmenetrend a Balatonon. A Bahart tájékoztatása szerint péntektől késő estig közlekednek a járatok. Ez azt jelenti, hogy Szántódról reggel 7 és este 10 óra között indulnak a kompok, Tihanyból pedig reggel 4-8-tól 22 óra 15 percig lehet visszahajózni a déli partra. A kompok minden nap 30 percenként indulnak. Péntektől leállította az aszbeszt tartalmú kőzet Magyarországra irányuló értékesítését az osztrák cég, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalára feltöltött videóban. Gajdos László a bejegyzésben azt írta, a csütörtöki bécsi tárgyalások után közvetlenül megegyezett az osztrák üzem tulajdonosával. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása Nyugat-Magyarországon, valamint a lakosság egészségének a védelme.
0: Időjárás jelentés.
2: A több órás napsütés mellett ma kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék azonban nem várható. Az északi, északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, erős. Hajnalban 13, délután pedig 26 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

nagy a baj, ha visszakap.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Kaposvár első fitness parkja épül fel a Dózsa edzőcsarnok helyén, jelentette be a közösségi oldalán Szita Károly. Kaposvár polgármestere beszámolt arról, hogy hamarosan kiírják a pályázatot, és a tervek szerint őszre már a kivitelezőt is kiválasztják. A környék megújítására közel 500 millió forintot szánnak, ebből megépül a fitness park, új parkolókat alakítanak ki, és megújítják a játszóteret is. A bejegyzésben a településvezető közölte, a környék vízelvezetéséről is gondoskodnak, olyan burkolatokkal látják el a területet, amik áteresztik a csapadékot. Gyerekprogramok, bábelőadás, bohóc műsor, zene és tánc várják a családokat vasárnap a Desedató partján. A Desedai Családi Nap szervezői azzal a céllal tartják meg a rendezvényt, hogy kicsik és nagyok egy helyen találják meg a kikapcsolódást, a finom ételeket és a közös élményeket. A Desedai Családi Nap délelőtt 11 órakor kezdődik, a programok pedig 16 óráig tartanak majd. A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjai nem támogatják a Tisza párt képviselői által benyújtott, az alaptörvényt több ponton érintő indítványokat, közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője csütörtökön. A fideszes politikus Facebook bejegyzésében azt írta, a szigorú migrációs politika fellazításával, a visszamenőleges hatályú jogalkotás alkalmazásával, a felsőoktatásból való forráskivonással Magyarország nem erősebb, hanem gyengébb lesz. A kormányfői megbízatás időbeli korlátozásáról Gulyás Gergely kifejtette, bár erre számos országban van példa a világon, annak visszamenőleges hatályú alkalmazása Európában példátlan. Nem volt telitalálatos szelvény a csütörtöki hatos lottó sorsoláson. A 21. héten megtartott sorsolás nyertes számai a 13, a 21, a 22, a 34, a 36 és a 39. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint az 5 találatos szelvények nyereménye egyenként 729.695 forint. A négyesek 9.670 forintot érnek, míg a 3 találatosokért 3300 forintot fizetnek a lottózókban. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg a hatos lottón 125 millió forint lesz. Híreink végén pedig sport. Ma folytatódik a bronzpárharc, a Kométa KVG Kaposvári KK immár negyedik alkalommal csap össze a Paks csapatával. A hazai kosárlabda bajnokság harmadik helyéért folyó mérkőzés sorozatban legutóbb szerdán állt ki egymás ellen a két gárda, azt a mérkőzést 85-83 arányban a kaposváriak nyerték. A 3 győzelemig tartó párharc összesítésében a Kométa KVG 2-1 arányban vezet, így ha nyernek a mai paksi meccsen, akkor a kaposvári csapat lesz a bajnokság harmadik helyezettje.
0: Időjárás jelentés.
2: A több órás napsütés mellett ma kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, de csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős. Délelőtt 19 és 21 fok között, délután pedig 26 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Szekeres Adrien vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Mostot, ne csak most. Amikor a

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Az önkormányzatok autonómiájának visszaállítása, működő közigazgatás és a valódi vidékfejlesztés, ezeket nevezte meg elsődleges feladatokként Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium első állománygyűlésén. Lőrinc Viktória a közösségi oldalán azt írta, a feladatok teljesítésében mindenki szaktudására szükség van, munkatársaitól pedig kiszámítható, stabil és szakmai alapokon nyugvó munkát kér. A politikus hozzátette, emberséges és működő Magyarország nem létezik, emberséges és működő vidék, közigazgatás és önkormányzatiság nélkül. Taggyűlésre hívja a csapat szurkolóit a kaposvári Rákóczi baráti köre. Az egyesület a Facebookon jelezte, hogy vasárnap a Dombóvár elleni meccset megelőzően tartanak megbeszélést 15 óra 30 perctől. A taggyűlést a Rákóczi stadion média termében rendezik, és a meglévő, illetve a leendő tagok mellett minden érdeklődőt és szurkolót várnak. Minden eddiginél több nevezés érkezett az idei somogyi borversenyre, számolt be róla Bíró Norbert, a Somogyvár megyei önkormányzat elnöke a közösségi oldalán csütörtökön. A somogyi borászok és hobbi borászok 16. alkalommal megrendezett nyílt borversenyén, Szőlősgyörökön csaknem 160 tétel vesz részt, nevezni fehér, rozé és vörös borokkal lehetett. A posztban Bíró Norbert megjegyezte, hogy az érdeklődők nagy száma azt mutatja, hogy él és virágzik a somogyi szőlő- és borkultúra. A borverseny ünnepélyes eredményhirdetését június 12-én tartják Szőlősgyörökön. Az őszi árpa már kalászos, a repce elvirágzott, de a virágzás kritikus fázisában alig kaptak csapadékot az állományok, írt a csütörtöki agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Eszerint a májusi csapadék mindenképpen sokat jelent az állományoknak, ami jelentősen csökkenti a további veszteségeket. Hozzátették, hogy a nyári kapás növények vetésekor a magok száraz talajba kerültek, ezeknek a növényeknek életmentő volt a lehullott csapadék, és új lendületet adott a fejlődésüknek. Ingyenes lesz a buszközlekedés Madridban egy hétig a júniusi pápa látogatás miatt, jelentette be a spanyol főváros polgármestere csütörtökön sajtótájékoztatón. Tájékoztatása szerint a június 6-tól 9-éig tartó apostoli látogatás idején 25%-kal növelik a járatok számát. A forgalom irányításában, a rendezvények biztosításában és a biztonság garantálásában 4000 városi rendőr vesz részt. A város 33 sportközpontjában pihenő és alvóhelyeket biztosítanak a zarándokok számára. A mostani látogatás nem csak Madridot érinti, 14. Leo Barcelonába utazik tovább, majd a Kanári-szigeteken mutat be misét.
0: Időjárás jelentés.
1: A több órás napsütés mellett ma kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, de csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős. Délelőtt 19 és 21 fok között, délután pedig 26 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Pont hányadik vagyok a sorban?

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottam. A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XCeed Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Jó reggelt kívánok, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Taggyűlést és kiállítás megnyitót tartott a Somogyi Építészek Kamarája. Az idén kerek évfordulót ünneplő szervezet a közösségi oldalán tett közzé beszámolót. Azt írták, a rendezvényen felidézték Somogy elmúlt 30 évének építészetét, amit a kiállításon mintegy 75 tabló segítségével jelenítenek meg. Az ünnepségen elismeréseket is átadtak, elnöki dicséretet kapott Kulcsár Barbara, rajta kívül elnöki oklevelet, valamint tiszteletbeli elnökségi tag címet vehetett át Ripszám János építész. A taggyűlést szakmai továbbképzés követte, emellett átadták a Lamping József diplomadíjat, valamint a Somogyi Építészek Kamarájának 2026-os építészeti díját is. Teljes útzár nehezíti a közlekedést a Zselici erdőben, erre hívja fel az erdőjárók figyelmét a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság közleménye szerint a Hotel Kardosfa Zselic-Kisfalut szakaszon útfelújítás zajlik, emiatt reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet arra közlekedni. A közleményben hozzátették, hogy a munkálatok előrehaladásával változhat a forgalomkorlátozás helyszíne, erről a SEFAG folyamatos tájékoztatást ad a honlapján. A Zselici Csillagpark csillagvizsgálója, a Hotel Kardosfa és a Ropoi pihenőhely továbbra is a 67-es út felől közelíthetők meg. Az országgyűlés elnöke mély együttérzését fejezte ki a MOL tiszaújvárosi üzemében történt baleset áldozata családjának pénteki Facebook bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes a baleset sérültjeinek mielőbbi gyógyulást kívánt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ugyancsak részvétet nyilvánított az elhunyt családjának a közösségi oldalán. A MOL tiszaújvárosi telephelyén az egyik üzem újraindítása során történt robbanás. A balesetben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. A baleset körülményeit a szakértők vizsgálják. Két héten belül másodszor támadt emberre medve a Besztercenaszód megyei Bükkös településen. Csütörtök délután egy 72 éves férfit sebesített meg egy nagyvad, közölte az Észak-Erdélyi megye katasztrófavédelmi felügyelősége. Az áldozat a lábán és a két karján, a hasán, valamint a hátán szenvedett sérüléseket. A hegyvidéki településen két hete egy 53 éves nő holttestét találták meg, mellette egy tehén tetemével. A helyi állatorvos szerint mindkettőjükkel medve végzett. A megyei hatóságok a Környezetvédelmi Minisztérium jóváhagyását kérték a Romániában védett állat kilövéséhez. Híreink végén pedig sport. Újabb győzelmet aratott, ezzel kivívta, hogy jövőre is az élvonalban maradjon a kaposvári VK. A pólósok házigazdaként 16-14 arányban bizonyultak jobbnak a Szentes ellen. A férfi vízilabda OB1 alsóházának csütörtöki mérkőzésén Berta József 5 góllal járult hozzá a hazai sikerhez. Bár az idei szezonban még két mérkőzés vár a pólósokra, a KVK a csütörtöki győzelemmel már bebiztosította a bennmaradást az élvonalban.
2: Időjárás jelentés.
5: A több órás napsütés mellett ma kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, de csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős. Délelőtt 19 és 21 fok között, délután pedig 26 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentést hallottak
0: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
6: No, hát mondom én, hogy jó idő lesz itt, igazi kiránduló időnek nézzünk elébe az előttünk álló hosszú hétvégén. Nagyon kellemes és vidám hétvégét, szombat reggelt kívánok nektek, 5 perccel múlt el 7 óra, és egészen 13 óráig leszek a mikrofonnál. Természetesen az elérhetőségünk is aktív, innentől használjátok bátran 0670-32-32-355, ez ugye a telefon, SMS és Viber számunk, illetve hozom a jó zenéket is napjainkból, a közelmúltból és a régenmúltból egyaránt, valamint majd rövidesen lapozom nektek kalendáriumunkat is, amikor megtudhatjátok tőlem azt, hogy milyen történések és persze jeles események fűződnek a mai dátumhoz, a május 23-ához. Ezt most is, mint mindig, a teljesség igénye nélkül fogom veletek megosztani. Leoni újdonságát is játszom rövidesen, a Moonlight címűt, előtte pedig McLemore, Ryan Lewis és Ray Dalton hozza már is a Can't Hold Us című felvételt 2013-ból. Ezzel kívánok nektek nagyon szép hétvégét és nagyon kellemes és vidám szombat reggelt.

Raining Season című, ez volt Dua Lipa slágereit a Rádió Most FM 91.2-n, pontosan reggel 4:08. Nagyon kellemes és vidám hosszú hétvégét kívánok nektek, és ráadásul a hosszú hétvég első napján vagyunk, május 23-án szombaton. Én Horváth Szabi vagyok, és 13 óráig leszek a mikrofonnál. Pár dal, aztán lapozom nektek kalendáriumunkat, amikor megtudhatjátok tehát tőlem azt, hogy milyen történések és persze jeles események fűződnek a mai dátumhoz, a május 23-ához. Egyébként ezt a sort akár ki is egészíthetitek, írjatok vagy hívjatok bátran 0670 32 32 355. Ha pedig így szobat ellenére is dolgoztok, akkor jó munkát és kitartást kívánok, az utolevőknek pedig nagyon jó utat, és játszom már is Lady Gaga dalát, itt van már is a The Cure.

to do it.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: 3 perccel vagyunk reggel 7:30 előtt. Nagyon kellemes és vidám szombatot kívánok nektek. Én Horváth Szabi vagyok. 165 éve városunkban, itt Kaposváron született Rippl-Rónai József festőművész és iparművész 1861. május 23-án. 153 éve született Radnai Béla szobrász. Megszületett Artie Shaw, amerikai jazzzenész, zenekarvezető és klarinétos 116 éve. 92 éve 1934. május 23-án lőtték le Bonnie és Clyde bűnöző párost. Meghalt Sir Roger Moore, angol színész, James Bond egyik megformálója 9 éve 2017-ben. 74 éve született Ádám Tamás színész rendező, őt a Família Kft. Sorozatból Dr. Szép Károly szerepében láthattuk nagyon sokáig, és 54 éve sírt fel Rubens Barrichello, brazil autóversenyző, aki 1972. május 23-án született, 2012-ben az IndyCar, előtte pedig 1993-tól 2011-ig a Formula 1 mezőnyének volt a tagja. Itt a rádió mostan pedig egy rövid ajánlót követően és egy kis kereskedelmi kitérő után a Summer-féle Hum Record játszom.
0: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
2: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna...
4: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
6: 91.2. Rádió Most.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Sok-sok napsütés várható a mai napon, 3-4-1-80 egyébként, én Horváth Szabi vagyok. Igen, lehet szervezni a szabadtéri programokat bátran, viszont erősebb lesz az UV sugárzás 11 és délután 3 óra között, erre mindenképpen figyeljetek. Napos felhős időszakok is váltakoznak majd a mai napon, de csapadékra nem kell számítani, viszont 24-25 fok környékén tetőzik a hőmérséklet. A következő éjszakán 14 fokig hűl le a hőmérséklet, és várhatóan holnap még melegebb lesz majd, 24-én vasárnap, akkor a hőmérő 28 fokot is mutathatnak, sőt, mi több, pünkösd másnapján, május 25-én a következő hét első napján, hétfőn már 30 fokon is tetőzhet a hőmérséklet, és egyre erősebb is lesz majd az UV-sugárzás, úgyhogy mindenképpen tegyétek meg az óvintézkedéseket. Orvos meteorológiai szempontból pedig a mai napon is anticiklon alakítja időjárásunkat, fronthatás viszont nem várható, de a fokozódó melegedés fogja meghatározni a humán meteorológiai helyzetet, a gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás ingadozás, és keringési problémák is jelentkezhetnek, a melegedése érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadtság és dekoncentráltság is szerepelhet. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, és ahogy mondtam, tehát az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős lesz, fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére, és persze erősítsük immunrendszerünket is, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre. Itt a rádió, mostan pedig a Jonas Brothers érkezik a folytatásban az Only Human-nel. Pontban reggel 8 órakor pedig Évus hozza majd a legfrissebb híreket, információkat.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.

0: Reklám.
1: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Pünkösdi ajánlatokkal vár az Attalai Halászcsárda. Három személyes halastál egy adag halászlével szuperáron, a népszerű húsimádótál pedig most féláron elérhető. A vödrös halászlé elviterre is kérhető, ráadásul most 2+1 ajándék harcsapaprikás túros csúszával készülünk. Rendelj kiszállítással vagy elviterre. 30 916 43 66. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán. Friss alapanyagok, házias ízek, szeretettel készítve.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Elismerte kiemelkedő munkát végző dolgozóit a Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktatókórház. Az intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a szakdolgozók az ápolók nemzetközi napja alkalmából tartott ünnepségen vehettek át kitüntetéseket. Dr. Incefi István főigazgató és Dr. Héra Eszter ápolási igazgató adták át a Kaposi Mór emléklapot, díjazták az év szakdolgozóit, az év tanulóját és főigazgatói dicséreteket is kiosztottak. Az idei esztendő kollektívájának járó oklevelet a sürgősségi betegellátó centrum munkatársai vehették át. A jövő hétvégén tartják a Somogy vármegyei vadásznapot. A rendezvénynek ezúttal Kaszó ad otthont. A május 30-ai esemény vadászkürtös üdvözléssel kezdődik, majd fogadalmat tesznek az ifjú vadászok. Lesz íjászat és csikós bemutató, de solymász és vadászkutya bemutatót is tartanak. Az ingyenes rendezvényen táncos és zenés produkciók, főzőverseny, kiállítás, kézműves foglalkozás és az elmaradhatatlan kisvasutazás is várja az érdeklődőket. Változott a kompmenetrend a Balatonon. A Bahart tájékoztatása szerint péntektől késő estig közlekednek a járatok. Ez azt jelenti, hogy Szántódról reggel 7 és este 10 óra között indulnak a kompok, Tihanyból pedig reggel 4-8-tól 22 óra 15 percig lehet visszahajózni a déli partra. A kompok minden nap 30 percenként indulnak. Péntektől leállította az aszbeszt tartalmú kőzet Magyarországra irányuló értékesítését az osztrák cég, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalára feltöltött videóban. Gajdos László a bejegyzésben azt írta, a csütörtöki bécsi tárgyalások után közvetlenül megegyezett az osztrák üzem tulajdonosával. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása Nyugat-Magyarországon, valamint a lakosság egészségének a védelme. A visegrádi országokban közösek a vasutat érintő kihívások, de egyúttal mindenkinek ugyanaz a célja is, olyan vasúti közlekedést teremteni, ami fenntartható, vonzó alternatíváját kínálja az egyéni közlekedésnek, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója, a visegrádi országok vasúttársasági vezetőinek csúcstalálkozóját megelőző sajtótájékoztatón Budapesten. Hegyi Zsolt hozzátette, ez nem képzelhető el a kormányok folyamatos támogatása nélkül. A MÁV csoport vezérigazgatója szólt arról is, hogy Magyarországon ahhoz, hogy a vasút versenyképes legyen, mind az infrastruktúrát javítani kell, mind a járműállományt meg kell újítani. Több mint 2000 éves görög színházi maszkot találtak régészek egy dél-horvátországi barlangban. A terrakottából készült görög színházi maszk fejet a Dubrovniki Múzeum régészei találták, és időszámításunk előtt a 4.-3. századra datálják. A feltárások során számos más görög eredetű edényt és borfogyasztáshoz kapcsolódó tárgyat is felleltek.
0: Időjárás jelentés.
4: A több órás napsütés mellett ma kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, de csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős. Délelőtt 19 és 21 fok között, délután pedig 26 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak
5: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
0: Horváth Szabi. Horváth Szabi.
5: 4,5 perccel múlt el reggel 8 óra, nagyon kellemes és vidám szombat reggelt kívánok nektek, én 13 óráig leszek a mikrofonnál, és jönnek természetesen a legnagyobb slágerek napjainkból, a közelmúltból és a régenmúltból egyaránt, valamint hamarosan köszöntöm az ünnepelteket, a névnaposokat és a születésnaposokat. Dr. Béres és Veréb Tomi egy átdolgozást hoz friss dalként, az ugye nem bántad meg tűnt, előtte pedig emelünk a tempón, és itt van egy jó kis bulis dal az Alcazar csapattól, ez a Crying at the Discotheque.

Confession of the Groom.

Éva Max és az Every Time I Cry színezte a szombat reggelt itt a Rádió Most FM 91.2-n, pontosan 4:09 van, én Horváth Szabi vagyok, és hamarosan köszöntöm az ünnepelteket, a névnaposokat és a születésnaposokat, akiket egyébként ti is köszöntettek rajtunk keresztül egy üzenettel, és minden üzenet mellé most is még mindig jár a meglepetés dal a soron következő a listánkról, de az egészen biztosra vehető, hogy a meglepetés erejével fogadni. 0670-32-32-355 ez a telefon, SMS és Viber számunk. A folytatásban pedig jön a Coldplay és a Good Feelings itt a Rádió Moston.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most, kalendárium.
1: 5 perccel vagyunk reggel 8:30 előtt, ma május 23-a szombat van, és a mai napon a Dezső nevű ismerőseinket köszöntjük névnapjuk alkalmából. Egy latin magyar eredetű névről van szó, jelentése óhajtott, kívánt gyermek. A Dezső név erős vágyat ébresztett viselőjében arra, hogy másokat segítsen. Ez a vágy gyakran oly erőteljes, hogy túlságosan is bevonhatja mások életébe, ami esetleg indokolatlan aggodalomhoz vezethet. A Dezső név könnyed, de mégis felelősségteljes egyéniség kialakulását segíti, könnyen fejezi ki az érzelmet, amelyet rossz érzések nélkül. Néha azonban hajlandó olyan tennivalókat is halogatni, melyeket aznap kéne megtennie. Ezt írta a nagy kalendárium a Dezső névről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek a Dézik, a Mikesek, a Dersek, a Renáták, a Vilmák, az Emilek, a Normák, a Violák és még a Vilmosok is. Minden ünnepeltnek sok boldogságot kívánva küldöm hamarosan egy rövid kereskedelmi kitérőt követve Ronan Keating és Lee Rimes dalát, érkezik hamarosan a Lasting on My Mind.
0: Ez volt a kalendárium. Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
2: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
3: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
2: Ne feledd! A szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. 91.2. Rádió.

Éjjel-nappal a legjobb zenékkel ez a rádió most FM 91.2, egy perccel múlt el reggel 3:49, én Horváth Szabi vagyok, és ajánlok egy holnapi programot a figyelmetekbe, ez a Desedán lesz a Nekem a Desed a családi napja, 11 órakor indul a program sorozat Sarkadik is János interaktív báb előadásával, melynek címe a Három kismalac. Utána 13 órától Rolli Bohót szórakoztatja a nagy érdeműt, majd 15 órától a zene veszi át a főszerepet Gavallér Gyula a prezentálásában, közben pedig lesznek kísérő programok Csillám Tetko és Lufi Glu is. S várnak mindenkit sok szeretettel egy jótékonysági pünkösdi hangversenyre, melyen közreműködnek a Kaposvári Liszfele Zeneiskola AMI és a Somogy megyei Duráczki Egymi tanulói. Időpontja május 26-a kedd este 6 óra, a helyszíne pedig a Református templom a Kossuth-Lajos utcában. Itt a Rádió most FM 91.2-n pedig még jön pár dal, aztán reggel 9 órakor Évus hozza majd a legfrissebb híreket, infókat, én pedig most a folytatásban David Guetta, Becky Hill és Ellen Henderson közösét, ez a Crazy What Love Can Do.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla.

0: Teddy Swims Quality című dala zárta az órát itt a Rádió Most FM 91.2-n, a következő órában pedig többek között hozom majd Harry Styles felvételét, az American Girls címűt. Itt lesz majd Burak Hitter és a Friday Night is. Hamarosan a híreket követően a következő óra Purple Disco Machine és Aus Disc közösével indul a Beat of Your Heart-tal. Az elérhetőségünk pedig változatlan, használjátok bátran, várom a közlekedési információkat is a 0670 32 32 355-re, ami telefon, SMS és Viber szám is egyben. A folytatásban pedig egy rövid kereskedelmi kitérő érkezik, utána pedig pontban reggel 8 órakor Évus a legfrissebb hírekkel, infókkal.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Reklám.
2: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedéseihez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
3: Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Desedotó partján, a Nekem a Deseda szervezésében. Május 24-én, vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket, érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
4: Pünkösdi ajánlatokkal vár az Attalai Halászcsárda. Három személyes halastál egy adag halászlével szuperáron, a népszerű húsimádótál pedig most féláron elérhető. A vödrös halászlé elviterre is kérhető, ráadásul most 2+1 ajándék harcsapaprikás túros csúszával készülünk. Rendelj kiszállítással vagy elviterre. 30 916 43 66. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán. Friss alapanyagok, házias ízek, szeretettel készítve.
5: Palánta és fűszernövények a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermű kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Megújul a nemzetőrsori tömbbelső. Erdei léleknapot tartanak holnap a Vidra Parkban. Üzemi baleset volt, a MOL-nál történt robbanás. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok, 9 óra van. Megújul a nemzetőrsori belső tömb, ezt közölte a Facebook oldalán pénteken Szita Károly. Kaposvár polgármestere a posztban azt írta, hogy nem csak felújítják a régi parkolókat, hanem újakat is építenek a belső tömbben. Ezzel 37 parkolóhelyjel több áll majd a környék lakóinak rendelkezésére. A településvezető beszámolt arról is, hogy több mint 80 lombos fát ültetnek, amivel növelik a zöld felületeket. Emellett megújulnak a járdák, a lépcsők és a környék vízelvezető rendszere is. A polgármester a bejegyzésben azt is közölte, hogy korszerű, biztonságos játszótér is épül, az orvosi rendelőnél pedig akadálymentes parkolókat alakítanak ki. Pünkösdi erdei léleknap lesz holnap a Petesmalmi Vidra Parkban. A lábod mellett található Vidra Menhely közösségi oldalán megjelent felhívás szerint a rendezvényre május 24-én Pünkösd első napján várják az érdeklődőket. Azok, akik ellátogatnak az egyedülálló Vidra Parkba, láthatnak vidra etetést, de számos kiegészítő programon is részt vehetnek. Lesz gyógynövény bemutató és leonbergi találkozó, emellett közös mandala is készül. Ehhez minden látogató hozzáteheti a természet egy kis darabját, egy kavicsot, levelet, virágot vagy egy személyes gondolatot. A pünkösdi léleknap délelőtt 10 órakor kezdődik, és egészen 16 óráig tart majd. Súlyos testisértés és más bűncselekmények miatt emelt vádat a kaposvári járási ügyészség két 20-as évei végén járó férfivel szemben. A Somogyvár megyei főügyészség beszámolója szerint az ügy 2025-re nyúlik vissza. Az egyik vádlott egy Kaposvárhoz közeli település kocsmájának teraszán, erősen ittas állapotban, belekötött a másik férfibe és verekedésre hívta. A megszólított egy ideig tűrte a trágár szavakat, végül azonban elfogadta a kötekedő vádlott kihívását. A verekedésből a kötekedő férfi került ki rosszabb állapotban, ő orcsontörést szenvedett, míg a másik férfi hámsérülésekkel megúszta az összecsapást. Az ügyészség mindkét férfi esetében közérdekű munkabüntetést javasolt. Üzemi baleset történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója pénteken a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartás folyt benne. A vezérigazgató ismertette azt is, hogy a helyszíni vizsgálatok alapján nem került ki olyan mennyiségű káros anyag a levegőbe, ami bármilyen formában veszélyeztetné a telephelyen tartózkodókat vagy a városban élőket. A vezérigazgató a MOL csoport egésze nevében őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, akiket biztosított arról, hogy a vállalatcsoport egyéni támogatással segíti a családot.
1: Időjárás jelentés.
6: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők. Csapadék nem várható, többfelé lesz élénk az északi, északkeleti szél. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Fokozatosan melegszik az idő, keddig minden nap magasabbra emelkednek a csúcsértékek, akár a 30-32 fokot is elérhetik.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Tessék, Kovács Laci vagyok.
1: Üdvözlet, Laci, Horváth Szabolcs, Rádiómos stúdió, volt egy nem fogadott hívásunk pár perce.
0: Igen, igen. Egy rövid, nem is tudom, hogyan mondjam, felhívást szeretnék elmondani. 13-án vagy 14-én voltam a Budai Nagyantal utcánál. A közforgalom előtt akartam átmenni a négy sávoson. Külső sávon mehet az autó, úgy, ahogy kell, át a járdán. Látta, hogy át akarok kelni a

0: viszont a belső sávban is, a gyalogos közben már megkezdte ugye az átkelést, de a belső sávban viszont egy személyautós úgy zúgott el a gyalogos előtt, hogy el kellett rántani a kormányt, hogy el ne üsse.
1: De annyira volt.
0: Nem, akkor már sárgán villogtak a lámpák, de ja, hogy annyira nem figyelik az ember a környező autókat, hogy állnak vagy mozognak, tehát hogy gyakorlatilag ilyen csőlátásszerűen közlekedik nagyon sok sofőr.
1: És érdekes, kérlek szépen, mikor elment az autó, utána mentem tovább, jött ki a körforgalomból az autó, az meg villantott, hogy menjek hát.
0: Igen, van persze természetesen az ellenpólusból is szerencsére, de azért oda kell figyelni nagyon a közlekedésben, mert nagyon könnyen meg van a baj.
1: Még ha a kéklámpás autó jön, akkor azt mondom, hogy oké, megállok, nem megyek tovább.
0: Hát igen, oda kell figyelni. Laci, köszi, hogy megosztottad velünk a tapasztalatodat, és bízom benne, hogy ez majd előre viszi a közlekedést. Neked is viszont jó hétvégét, jó egészséget. Köszi, hogy velünk vagy.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia-szia.
1: Szia-szia.
0: És természetesen Lacinak jár is a dal a folytatásban itt a Rádió Most FM 91.2-n.

Időutaztunk az előző percekben, 1989-ben repített bennünket vissza Sidney Youngblood, és ez volt tőle az If Only I Could itt a 91.2 Rádió Moston. Pontosan egy perccel vagyunk, 4:10 előtt, én Horváth Szabi vagyok, ebben az órában pedig rövid és hosszú távú időjárás előrejelzést is megosztok veletek, valamint nem marad el a csillagjóslás mai etapja sem, megtudhatjátok hamarosan tőlem az óra második felében, hogy mit jósolnak nekünk már a május 23-ára a csillagok, a 12 csillagjegyóslatát három felvonásban majd, tehát 9:30 és 10 óra között hozom itt az FM 91.2-n. Most pedig a hurok közé csapunk a kaposvári vonatkozású Stardust dalával, 2020-ból érkezik a folytatásban a Second.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: 3 perccel vagyunk 9:30, hát sok napsütéshez számíthatunk szerencsére a mai napon. Igazi kiránduló időnk lesz nem csak ma, holnap, hanem holnap után is, úgyhogy a hosszú hétvégén bátran tervezzétek a szabadtéri programokat, majd programajánlónkban is egyébként egy-kettőt ismertetni fogok a lehetőségek közül. Erős lesz az UV-sugárzás, várhatóan 11 és délután 3 óra között, illetve a mai hőmérséklet maximuma az nagyjából 27 fok környéké lesz. Az előttünk álló éjszakán, tehát a most következő éjszakán majd 17 fokig süllyed a hőmérő higanyszála, és holnap még több napsütéshez számíthatunk, még melegebb időre, ugyanis 28-29 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, majd a hosszú hétvége második napján, hétfőn pedig ugyancsak sok napsütés, erős UV-sugárzás várható 31-32 fokos maximum értékekkel, és ez a tendencia ki is fog tartani egyébként a következő hét közepéig, utána csütörtök magasságában fog érkezni egy száraz hideg front, ami nevéből adódóan csapadékot nem hoz majd, de egy pár fokos lehűlést igen, akkor majd 25-26 fok környékére realizálódik a hőmérséklet. Továbbra is anticiklon alakítja időjárásunkat, fronthatás nem várható, a fokozott melegedés azonban meg fogja határozni a humán meteorológiai helyzetet. A gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás ingadozás, szédülés és keringési problémák jelentkezhetnek, a melegedése érzékenyek körében pedig migrénes fejfájás, fáradékonyság, vágyadtság és dekoncentráltság is jelentkezhet. Itt a rádió moston pedig egy rövid kereskedelmi kitérőt követően hozom Harry Styles dalát, az American Girls címűt, aztán érkezem vissza a horoszkóppal a 12 csillagjegy jóslatával 3 felvonásban majd.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Emlékszel az AHA-ra?
4: Persze.
3: A nővérem, ő 5 évvel idősebb nálam, és emlékszem, hogy ő nagyon szerette az AHA-t. Hát abban az időben ez nagyon divat zenekar volt, és
4: most is jó.
3: Elmentem egyedül a Zselic áruház felső emeletére.
4: Jaj, de tele volt az még CD-kkel.
3: A CD, de hogy volt CD?
4: Nem volt CD.
3: Nem, hát lemez. Ez még bakelit, persze, ez még a vinilkorszak, bizony. És képzeljétek el, hogy megvettem neki karácsonyra az AHA
4: egy lemezét.
3: Az zsebpénzem az el is ment rá, igen.
4: Akkor nem ettél abba a hónapba.
3: De, mert anyukám még ettek, rendesek voltak azért.
1: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
5: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
1: Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
6: Ha a lefolyót beszélni tudna...
7: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
6: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán! Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
0: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: 4 perccel vagyunk 9:30 után, megkezdjük a mai csillagjóslást, így május 23-án, ez pedig a horoszkóp első köre, benne a kosok, a bikák, az ikrek és a rákjegyűek jóslataival. Kos, ugye tudod, hogy megérdemelnéd, hogy végre lustálkodj, és szükséged is van a pihenésre, de közben nem hagy békén egy intéznivaló, úgyhogy jobb, ha túlesel rajta, máskülönben folyton ott jársz gondolatban, és nem tudsz lazítani. Utána viszont kiélvezheted a szombati nap nyugalmát, amiben a hold és a mars fényszöge is segít. Bika, a jegyedben jár a mars, ami egy erős, támogató fényszöget zár be a szűz oldal. Nehéz a jelenben maradni, csak a pillanattal törődni, pedig neked ez a feladatod ezen a békés szombaton. Tartsd kordában a gondolataidat és arra figyelj, amit éppen csinálsz. Ezt egy meditációs gyakorlatnak is felfoghatod. Ikrek, a hold és a mars, valamint a jegyedben járó Merkur és a mars szuperfényszüge csupa kedves embert jelez. Élvezd a jó társaságot és nézz a csillogó szemekbe, ugye tisztában vagy vele, hogy nem véletlenül vagy népszerű, tettél és teszel is érte nap mint nap. Rák, ma különösen jól esik az otthon nyugalma, egy lassú reggeli vagy egy hosszú beszélgetés valakivel, akiben igazán megbízol. A szűzhold segít lecsendesíteni a benned kavargó érzéseket, és végre nem akarsz mindent egyszerre megoldani. A Vénusz már szerda óta a jegyedben jár, és egyre erősödik a hatása, ez pedig szerelemben és pénzügyekben is szerencsét jelez. Itt a rádió, moston pedig jön Rihanna és a Don't Stop the Music, utána pedig hozom a horoszkóp második körében az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatait.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.
3: Play!

0: rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: 6 perccel vagyunk 3:45 előtt, ez a horoszkóp második köre az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslataival. Oroszlán, most valahogy minden és mindenki nyugodtabb körülötted, és ez a jó rád is visszahat, te is nyugodt és békés vagy, nem kell mindig pörögni és irányítani az eseményeket. A Mars és a Hold harmonikus kapcsolata segít abban, hogy végre egy kicsit kiengedj. Félre kellene tenned azt a problémát is kicsit, amit a Nap és a Hold kvadrátja jelez, hidd el, az idő meg fogja oldani. Szűz. A Hold a jegyedben jár és csodás kapcsolatba kerül a Bika Marssal, ez neked most belső békét, tisztánlátást és nagyon stabil energiákat hoz. Úgy érezheted, hogy helyükre kerülnek végre a dolgok. Nem kell rohannod ahhoz, hogy haladj. Sőt, most épp azzal nyelsz a legtöbbet, ha lelassítasz. Mérleg. A Hold és a Mars harmonikus kapcsolata segít abban, hogy megtaláld az egyensúlyt a kötelességek és a kikapcsolódás töltekezés között. Egy pénzügyi vagy családi ügyben megnyugtató fordulat jöhet. A Szűz Hold és a Bika Mars földelő energiája segít abban, hogy végre kienged a héten összegyűlt feszültséget. Skorpió. Valaki ma meglepően őszinte lehet veled, és ez elsőre talán váratlanul ér, mégis érdemes figyelni arra, amit mond, mert fontos felismerést hozhat. A Hold és a Mars támogató fényszöge segít lehiggadni, tisztában látni, és bizony elengedni egy régi feszültséget. Az égi folyamatok gyógyulás energiáit is jelzik. Itt a rádió mostan Ariana Grande érkezik a Yes And című dalával, utána pedig hozom a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatait.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Másfél perccel vagyunk, 3:45 előtt, ez a horoszkóp harmadik köre, a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslataival. Nyilas, tele vagy tervekkel és ötletekkel, de ma mégis sikerül kikapcsolni és élvezni a hétvége nyugalmát. A hold és a mars földies energiája segít lelassulni annyira, hogy végre észrevedd, mire van igazán szükséged. Most jöhet egy olyan találkozás vagy beszélgetés, ami pedig új irányba tereli a dolgaidat. Bak. A rák Vénusz sok érzést hoz fel benned, és részed lehet egy szép és megnyugtató élményben. Nagyon harmonikus energiák vesznek egyébként körül. A szűz hold és a bika mars támogat abban, hogy stabilnak és magabiztosnak érezd magad. Ma különösen erős benned a teremtő energia, ezért figyelj arra is, mire fókuszálod a figyelmedet. Vízöntő. A pünkösdi hosszú hétvége első napján sokkal jobban esik a csendesebb, meghittebb időtöltés, mint a társasági programok. A hold segít abban, hogy egy kicsit befelé figyelj és ráérez arra, mi az, ami most tényleg fontos neked. Érdemes leírni a gondolataidat, lelki békét és nyugalmat hozhatnak neked az égi folyamatok. Halak. A mai energiák nagyon kedveznek neked. A szűzhold segít rendet tenni az érzéseid között, a mars pedig ad elég lendületet ahhoz, hogy végre lépj egy fontos ügyben. Ma különösen erős lehet a spirituális kapcsolódásod, ezért figyelj az álmaidra, megérzéseidre és az ismétlődő jelekre, az univerzum próbál üzenni neked. Ezeket jósolták nekünk mára, május 23-ára a csillagok, itt a rádió mostan a The Farm klasszikusa jön, az All Together Now, majd Filó is beköszön hozzánk a Kócz című dalával, 10 órakor pedig érkeznek a legfrissebb hírek, információk, utána pedig a csütörtöki 20 a csúcson, a 20-20 slágerlista adásának ismétlésére kerül sor, a következő órában, tehát 10 és 11 óra között. Maradjatok velünk!
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

0: Reklám.
1: Pünkösdi ajánlatokkal vár az Attalai Halászcsárda. Három személyes halastál egy adag halászlével szuperáron, a népszerű húsimádótál pedig most féláron elérhető. A vödrös halászlé elviterre is kérhető, ráadásul most 2+1 ajándék harcsapaprikás túros csúszával készülünk. Rendelj kiszállítással vagy elviterre. 30 916 43 66. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán. Friss alapanyagok, házias ízek, szeretettel készítve.
2: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
0: Reklám hangzott el! Hírek most!
3: Lefejezéssel fenyegette a rendőröket egy kaposvári férfi. A dobogó harmadik foka a tét a kaposvári kosarasok mai meccsén. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 10 óra van. Országos találkozón mutatkozott be a kaposvári evangélikus gyülekezet kórusa Békés Csabán. A gyülekezet közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a múlt hétvégén megrendezett eseményen az ország különböző pontjairól érkező énekkarok nem csak az együtt éneklés örömét tapasztalták meg, hanem újdonságokkal ismerkedtek, zenei inspirációval gazdagodtak. A kétnapos találkozó záró akkordjaként a találkozón résztvevő 8 kórus egyesített énekkara adott koncertet. Életveszélyesen megfenyegette a rendőröket egy kaposvári férfi. Erről a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság számolt be. Közleményük szerint az 50 éves férfi levelet küldött a rendőröknek, melyben egyebek mellett lefejezéssel fenyegette az egyenruhásokat, valamint családtagjaikat. A somogyi rendőrök még aznap délután elfogták az agresszort. A lakóhelyén tartott kutatás során elrejtve több kést is találtak nála, a telefonján pedig egy rendőri vezetőről készült fényképet. A nyomozók őrizetbe vették a férfit, akit a kaposvári járásbíróság pénteki döntése nyomán le is tartóztattak. Lemondott posztjáról Bájerné Matusovic Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója, Bájer Zsolt felesége. Döntését Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta, olvasható a kontroll.hu oldalon. A hírportál közlése alapján az egészségügyi miniszter a lemondott főigazgató utódjától azonnali átfogó vizsgálat lefolytatását várja, egyebek mellett a hazai vérellátás helyzete kapcsán. A Tisza kiiktatná az alaptörvényből a keresztény kultúra védelmét, ezért a KDNP online aláírásgyűjtést indít, mondta Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a Facebook oldalán pénteken közzétett videóban. Kiemelte, az indoklás nem tartalmazza, hogy miért akarja a Tisza párt eltörölni az alaptörvényből a keresztény kultúra védelmét. Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, a kereszténydemokraták számára minden, ami minket körülvesz az épített környezetben, a művészetben, az etikában, mind a keresztény kultúra része. Végül pedig sport. A bronzéremért folytatódik ma a párharc. Az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokságban a Kométa KVG Kaposvári KK immár negyedik alkalommal csap össze a Paks csapatával. A legutóbbi mérkőzést 85-83 arányban a kaposváriak nyerték. Dunics Branislav vezetőedző a klub honlapján azt mondta, nehéz feladat előtt áll a csapat, de kellő agresszivitással és jó védekezéssel ismét siker várhat a kaposváriakra. A három győzelemig tartó párharc összesítésében a Kométa KVG 2-1 arányban vezet, így ha ma nyernek a paksi meccsen, akkor a kaposvári csapat lesz a bajnokság harmadik helyezettje. A Paksi Atomerőmű ese, Kométa KVG Kaposvári KK összecsapás 18 órakor kezdődik Pakson.
0: Időjárás jelentés.
3: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők. Csapadék nem várható, többfelé lesz élénk az északi, északkeleti szél. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Fokozatosan melegszik az idő, keddig minden nap magasabbra emelkednek a csúcsértékek, akár a 30-32 fokot is elérhetik.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
5: Okay, let's go.
6: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
7: Mindenkinek sziasztok, drága hallgatóink! Újra itt a Kusza 20-as slágerlista jelentkezik a 20-a csúcson.
8: Sziasztok!
7: No hát, először is engedjétek meg, hogy megköszönjük azt a rengeteg üzenetet, amit az 500. 20-a csúcson kapcsán kaptunk. Nehéz, hogy mondjam, anélkül bármit is reagálni, hogy el ne érzékenyülne az ember.
8: Jaj, ne!
7: De...
8: könnyes szemekkel mondod ezt neked?
7: Hát, vagy ha nem is könnyes szemekkel, de azért nagyon-nagyon jó érzés volt. Egyrészt én nem gondoltam volna, hogy ennyire tetszeni fog a hallgatóknak ez az ötlet maga, hogy a mi kedvenc dalainkat és a hozzá sztoriainkat fogjuk megosztani veletek. Nagyon sokan írtak, hogy mennyire jó zenéket kedveltél, milyen jók voltak a sztorik.
8: Jaj, de jó.
7: Kriszre a piszoáros kalandját senki nem tudja kitörölni mostantól az emlékezetéből.
8: Hát de most jössz te.
7: Így van. Én attól félek, hogy én nem fogok tudni ilyen
8: de,
7: kaliberű sztorikát.
8: De, hogy nem kis tutáliber, mindjom
7: én senkivel nem álltam egy piszoárba.
8: Gyűjtöttél, angyalok.
7: Gyűjtöttem, igen. Mert ugye ezt találtuk ki, drága hallgatók, aki ne adj Isten lemaradt volna a múlt heti adásunkról, ugyanis akkor volt ugye az 500. 20 a csúcson, ez az 501. És ugye kitaláltuk azt Vilikével, hogy most kivételes módon 9,5 éve azért mindig osztogatjuk azokat a tanácsokat, amiket mondjuk zeneileg az ember megtapasztal, hogy menjetek koncertre, gyűjtsetek élményeket. Nyilván azért tudjátok, hogy kikért rajongunk, kiket szeretünk, lásd Vilinél, hogy ott a One Republic, vagy Rossz Szutyi, és a többiek. És minden olyan dalnál azért hozzátesszük a saját élményeinket, amik megvannak, de arra gondoltunk, hogy most akkor így direktben meghallgattuk Molly Top 8-at, most jön Miki Top 8. Hát én is azt a 8 dalt választottam ki, ami meghatározó volt valamilyen módon az életemben.
8: Akkor az egyik a Mintamogus Fennafán.
7: Így van, szeretném elővezetni nektek Csajkovszki. Mokuska
8: elterült a láb.
9: Akkor kezdjük Beethoven 8. zongora versenyével, kedves hallgatók.
7: Nem. Én is könnyű zenei műveket hoztam. Nekem ugye nyilván koromból fakadóan azért több a kortárs, viszont vannak régebbiek is. Jöjjön a 80-as évek közepe vége, az én zenei ízlésemnek a fejlődését, ha van ilyen, hogy zenei ízlésem, akkor azt egy ilyen érdekes nyitás
8: jellemzi,
7: igen. Mert hogy hajlamos az ember azt mondani, hogy nekem megvan a kedvenc stílusom, megvan a kedvenc zenekarom, és akkor elutasítok minden mást. Nem mindenki van így, de főleg azért a 80-as, 90-es években minden zenei irányzatnak megvolt a tábora. Mm-hmm. Tehát még egy rocker nyilván nem hallgatott popzenét, mert azt mondta, hogy ez milyen gagyi. És például egyrészt azt is észrevettem, hogy nyílt bennem ez a fajta nyitottság a zenék iránt, másrészt pedig az is, képzeld el, hogy bizonyos zenékre meg kell érni. Bizonyos előadókra is meg kell érni. Látom az arcodon, hogy úgy érzed, hogy nem sikerült, de most viccet félretéve, ez többször el fog hangozni ma. Többször el fogom mondani, hogy olyan zene ez, amire meg kell érni. Az első előadó a 80-as évek közepének végének egy különleges bandája volt. Szerintem azok emlékeznek rájuk főként, mint amilyen te is vagy én, vagy az a korosztály, amik mi vagyunk. Emlékszel az AHA-ra?
8: Persze.
7: Az AHA. Így van, például a Sun Always Shine on TV.
8: Az is egy nagy voltak, dal volt. És nagyon be.
7: Nem, hárman. Volt egy billentyűs, egy gitáros és az énekes, Morten Harket, akinek elképesztően jó hangja volt, nem tudom hány oktávot tudott kiénekelni. Sajnos kiderült, hogy valami olyan komoly betegséggel küzd, egyébként szegény, de hogy hát legendás volt az AHA. Na, és képzeljétek el, hogy annyi sztorim van hozzá, hogy a nővéremnek emlékszem, ő 5 évvel idősebb nálam, és emlékszem, hogy ő nagyon szerette az AHA-t. Hát abban az időben ez nagyon divat zenekar volt, és
8: most is jók.
7: Soha nem felejtem el, hogy szinte az első vagy a második zseppénzemből, mert ugye hát láttam, hogy hát illene ajándékot venni a másiknak, elmentem egyedül a Zselic áruház felső emeletére.
8: Jaj, de tele volt az még CD-kkel.
7: A CD, de hogy volt CD, nem akkor
8: volt CD.
7: Még. Ne, hát lemez. Ez még bakelit, persze, ez még a vinil korszak. Bizony, a mai napig megvannak ezek a lemezek nekem. És képzeljétek el, hogy megvettem neki karácsonyra az AHA
8: egy
7: lemezét. Az zseppénzem az el is ment rá, igen.
8: Akkor nem ettél abba a hónapba.
7: De mert anyukám még rendesek voltak azért. De hogy ez az emlékem kötődik az AHA-hoz, és annak ellenére, hogy fiatal koromban abszolút nem foglalkoztam velük. Így az elmúlt 10 évben értem meg arra, hogy, hogy egyrészt a gyerekkori emlékeimet is felidézve, másrészt pedig egy picit megértve az AHA-nak a működését, vagy azt a korszakot visszaidézve, szeretem és hallgatok sok AHA-t.
8: Én is nagyon szeretem.
7: Na, úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor meghallgatjuk az AHA-nak az egyik nótáját, ami nem annyira pörgős, de az egyik legszebb daluk. Az egyik legszebb daluk.
8: Hát nem hoztam zsebkendőt.
7: Nem baj, majd itt kifújod az orrodat a pulóveredbe. Stay on this roads, ez a dal címe. Úgyhogy a Miki Top 8 első dala ez. Jön az AHA és a Stay on this roads.
6: A 8.

0: 20 a csúcson, egy slágerlista, ami téged is a csúcsra juttat.
1: Na hát kérem szépen, ők voltak az AHA és a Stay on this road, az egyik kedvenc dalom az AHA-tól.
2: Nekem a Take on me a kedvencem, tudom, hogy neked elcsépeltnek tűnik, de hát az összes videodiszkóban arra táncoltunk.
1: Hát persze, meg. Imádom azt is egyébként.
2: És neked mondtam, hogy nekem egyszerűnek tűnik az AHA zenéje, de nem az, tehát hogy az egy értékes zene, és akkor ők dobták be ezt a fajta hangzást először, vagy ben voltak az első között?
1: Hát vagy igen, tehát meghatározó, ahhoz képest ráadásul, hogy egy norvég zenekarról beszélünk, ugye világhírűek lettek, és ha belegondolsz ennek a szinti popnak, vagy ennek a, igen, szinti pop volt alapvetően, ennek az egyik olyan jellegű képviselői voltak, akik nem voltak annyira radikálisak, vagy szélsőségesek bizonyos tekintetben a hangzást, illetve mint a Depeche Mode. Nyilván nem is lettek akkor a sztárok, mint a Depeche Mode, de ők egy ilyen nagyon könnyed, például ebből a dalból is kiderült, hogy egy ilyen nagyon könnyed, ilyen soft pop zenét játszottak, amivel azért könnyű volt azonosulni.
2: Hogy hívják az énekest?
1: Morten Harket.
2: Nagyon jó hangja van.
1: Igen. És gondolj csak bele a Hunting High and Low-ra, a Take on Me-re, a Sun Always Shine on TV-re, akkor a Crying in the Rain-re.
2: Jaj, tényleg az is egy nagy ilyen.
1: Bizonyám. Living Daylight, ezek mind zseniális dalok.
2: Rajt vannak a lemezen?
1: Van kettő vagy három vinil lemezem, így régről, megmaradt a családból, azokon rajt vannak, igen.
2: Egyszer fölmegyek hozzá, tegyük rá egy jó sercegős Teslára.
1: Jó, mondjuk még nincs érdekes, nincs lemezjátszom, de majd veszek, úgyhogy akkor meghallgatjuk.
2: Egyszer nem volt meghallgatva.
1: De meg volt régen, a régi Tesla lemezjátszókon meg volt, a műanyag Teslán, csak azóta most újra divat lett, és gondolkodtam én is, hogy kéne venni egy vinil játszót, mert most ez nagy
2: egyet
1: divat.
2: Lehet kapni.
1: Igen, most újra nagy divat lett.
2: És már Ron is, vagy nem neked kell a barázdákot keresgetni, hanem megnyomod és oda megy, ahol kell.
1: Hát, nagy.
2: Akai, imádtam az Akai lemezjátszót. Hát most Tesla is jó volt, Akai, meg Hitachi, ezek voltak a nagy sztárok annak idején.
1: Bizony. Na, jöjjön egy olyan előadó a kedvenceim közül, aki szintén meghatározó, ezt te tudod nagyon jól, barátaim viccelődnek is sokszor.
2: Úgy, kedvenced.
1: Úgy becéznek, hogy Justin Timberlake.
2: Aj, Timberlake, tudta, hogy nem tudod kiadni, egyébként szeretem őt is.
1: Nagyon kedvelem a munkásságát.
2: Röppös a csávó, röppös rep.
1: Nem, ő is inkább ilyen R&B-s szólos. Fehér srác létére nagyon-nagyon jól képviseli azt a fajta zenét, amit általában azért így a színesbőrű előadók szoktak jól hozni. És ugye nagyon jól mozog, nagyon jó tánc tudása van, és nagyon jó dalokat ír, és óriási slágerei voltak. Szerintem senkinek nem kell bemutatnom Justin Timberlake-et, ráadásul korunkbéli, tehát hogy nagyjából annyi idős, mint én, és már ilyen 41
2: nem,
1: éves.
2: Nem, ez nem lehet hasonlítani.
1: Nem, hozzá nem. Ráadásul ugye beszélgettünk a koncertekről legutóbb, volt szerencsém látni Timberlake-et élőben.
2: Elmentél.
1: Bizonyám, emlékszem, hogy Man on the Woods turnéjének a bécsi állomásán voltunk, és emlékszem, ma már ez nem tűnhet akkora dolognak, de nekem akkor az egyszerűen fergeteges volt, hogy amit te is említettél, hogy hangzásban egyszerűen nem lehet.
2: Hol volt ez Bécsben?
1: Überelni a Stadthalléban.
2: Stadthallé, nem jutott eszembe neve, az nem kicsi.
1: Nagyon nagy hely, és képzeljétek el, hogy ez volt az első olyan koncert életemben, ahol ne úgy képzeljétek el a színpadot, hogy van a nagy küzdőtér, meg körben ilyen félkörívesen ugye a stadion, és akkor van ez egy színpad. Volt egy színpad ugyanúgy a stadion egyik végében, csak hogy mivel ugye Man on the Woods, képzeld el, hogy a színpad két szélén volt egy ilyen két méteres sávban meghosszabbítás, és egy ilyen kis,
2: kifutó.
1: Mint egy ösvény, így van, mint egy kifutó, de végigért az egész termen.
2: Körbe.
1: Olyan volt, mintha ilyen elágazós kis ösvény lenne de ott jó. A közönség
2: tehát
1: között.
2: A közönség között, ilyen kis
1: igen, de magasan, mint hasonló. A színpad, így van, de. És voltak állomásai, és volt egyik helyen égett a tűz valóban, mint egy tábortűz, középen volt egy ilyen mikrofon, aztán volt egy olyan
2: de
1: kis
2: jó.
1: Része, ahol ilyen fák voltak, és akkor az egész zenekar, meg a Timberlake elindult a nagy színpadon a koncert, akkor elindult ezen az ösvényen, és egy csomó dalt énekelt úgy el, hogy nagyjából mi ott voltunk középen a lelátón, hogy előttünk is énekelt, mert hogy ez a kifutó, ez

0: az ösvény ez végigjárta az egész közönséget, és akkor mindenhol egy-egy dal.
1: De jó.
0: Ez akkora benyomást tett rám, hogy valami fergeteges volt.
1: Nem is láttam ilyen megoldást még azóta sem.
0: Én sem, azóta sem, és az előtt sem. Igen, igen. Na, úgyhogy őt ezért is szeretem nagyon. Meg hát elképesztően tánca, meg nagyon jó énekel, úgyhogy most a Miki Top 8 következő dala jön. 2006-ból gondoltam, hogy meghallgatjuk az egyik legnagyobb slágerét, mégpedig a When Goes Around Comes Around című dalt, amelyet szerintem nagyon sokan szeretnek, úgyhogy akkor ez lesz a következő, oké?
2: Jó. A hetedik.

0: 20 a csúcson, több mint slágerlista.
1: Jaj, de kedvelem Justin barátomat.
2: Can't Stop the Feeling?
1: Can't Stop the Feeling, ugye az egyik legismertebb dala tetszik. Volt. Hát, mert az pörgősebb.
2: Tudom, az neked megint nagyon van látszva.
1: Ezekben a zenékben el lehet mélyülni, Vilike.
2: Hát, ebben, ne nagyon mélyre menjen, ne tudjak fölhúzni. Nem tudok lenyúlni, érted, Miki? Meg egy hát, bizonyos szintot.
1: Meg hát ezt a dalt gondolj bele, hogy ott vagy a kis kedves feleségeddel, és Huncutól egymás mellé ültök, azért egy ilyen dalra lehet ám bumcsika wow-wow nyomni viszintesbe. Na jó, nem ezért
2: jössz
1: szeretem.
2: Jössz itt a rizsával, hogy Stadthalle, meg ilyen színpad, meg ösvény, aztán bumcsika, hau-hau volt, meg pipat, úgyhogy aztán nem is tudom, mi volt a koncerten.
1: A koncerten nem volt pitypúgy, ott áhítat volt. Nagyon jó volt. Nagyon sok ismert slágere van Justin Timberlake-nek. Na, őt nagyon kedvelem.
2: Mondom, tele volt.
1: Tele volt, igen. Mekkora Stadthalle? 16 000?
2: Kicsikével nagyobb, mint a Budapest Arena, de 16 000.
1: Na, menjünk akkor egy kicsit vissza megint az időben. Megint azt mondom, hogy egy olyan előadó jön, akire szintén meg kellett érni. Mert hogy nekem volt az életemben egy nagyon fontos ember sokáig.
2: Noémi.
1: Így van. Neki például sokat köszönhetek abban, hogy olyan zenei irányzatok vagy zenei stílusok iránt is jobban kinyílt az érdeklődésem, akiket én addig ismertem, elismertem, de nem kimondottan szerettem. Amikor látod egy másik emberen, aki mondjuk neked fontos, hogy milyen érzéseket, milyen emlékeket, milyen hangulatokat hoz elő belőle egy előadó és egy zene, akkor nem tudsz nem hozzá idomulni, és nem tudod nem megkedvelni azt az előadót, mert hogyha valaki neked tényleg fontos, akkor látni csillogni a szemét, látni azt, hogy ő benne tényleg milyen pozitív érzéseket hoz ez ki, az szerintem egy lenyűgöző dolog. És én ezeket imádom befogadni.
2: Diótörő végig.
1: Igen. Egyébként ezt rád is mondhatom, hogy vannak olyan előadók, akiket tudom, hogy mennyire szeretsz, és nem tudok már rájuk nem úgy nézni, hogy te lásd például a One Republic. Nem feltétlenül hallgatnám én őket, de akármikor meghallok egy One Republic dalt, mindig eszembe jutsz róla.
2: Azt neked köszönhetem.
1: Oké, de az, hogy a zenekar szereted, azt magadnak.
2: Engem.
1: Azt magadnak.
2: Az igaz.
1: És eszembe jutsz róla, és ezáltal teljesen más érzéseket hoz elő az az előadó, mint mondjuk egyébként. Na, és így voltam a következő Manussal is, akit én a megjelenéséből fakadóan egy kicsit elutasítottam, mert úgy voltam vele, hogy hát hogy néz ki meg, hogy, mert egy férfi nem járkálhat női ruhákban.
2: Prince.
1: Így van.
2: A pop hercege.
1: A pop hercege. Idő kellett ahhoz, hogy megérjek egyrészt a zenéire, megkapjam azt az érzelmi plusz löketet, amit az akkori partneremtől kaptam, illetve hogy eljussak arra, és itt most nem akarok senkit megbántani ezzel, a saját példámat mondom, el kell jutni szerintem egy olyan érzelmi intelligencia szintre, hogy előítéletmentesen, elfogadóan egy idő után már tetszen is az, hogy figyelj, elképesztő, hogy a csávó hogy nézett ki, hogy milyen cuccokba járkált meg, hogy ki volt folyton pingálva meg, mit tudom én, és hogy tényleg egy-egy zenéjében mennyire ott van a Motown feeling. Uh-huh. Aztán megismertem azt, hogy ugye Prince egy multi...
2: Szigeten láttad.
1: Láttam élőben is, egy multi-instrumentalista előadó volt, tehát ő gitár dobolt, tehát mindent. Ő írta a Bangles Manic Monday című dalát, ő írta Sinead O'Connor Nothing Compares to You című dalát, amit megint kevesen tudnak, és egyszer talán említettem, és nem akarom húzni ezzel az időt, hogy sose felejtem el azt, hogy a 2000-es években Miami-ban volt a Super Bowl, és azt talán meséltük egyszer, igen, és képzeljétek el, hogy nem tudom hány évtized óta pont a Super Bowl napján jött valami iszonyat özönvízszerű eső Miami-ra. Így van, és mondták neki, hogy figyeljen ide, mivel ugye hát az élő színpadon elektromos hangszerekkel szakadó esőben elég veszélyes fellépni, mert hogy megcsaphat az áram. És mondták, hogy abszolút megértik, hogyha ő visszalép, mert hogy ömlött az eső. És azt mondta, hogy gyerekek, én írtam a Purple Rain című dalt. El tudjátok azt képzelni, hogy az Istentől megkaptam a legnagyobb biodíszletet, ami a világon van, hogy én majd le fogom ezt mondani.
2: Csaba
1: és most
2: kezdte.
1: Gondolj bele, nem azzal kezdte, az volt a csúcsdal, de hogy lilába borult az egész stadion, és ott álltak kint a szakadó esőben, és énekelte a Purple Rain-t, még most is gyerekek, a bőröm borsózik.
2: Profi.
1: Profi. Na, úgyhogy én ezért nagyon szeretem Prince-t, én láttam a Szigeten is, figyelj, 150 centis, 40 kilós manust női ruhában és cipőben, vagy hát túlzás, mert hogy csak magas sarkúba járkált folyton, meg ilyen fura, de ezek ruhában. Ilyen mind rászabott ruhák voltak, de olyan energiát és olyan erőt, ami ebből a manusból lejött, egyszerűen nem láttam 2,5 méteres hatalmas izomkolosszusokon sem, tehát hogy a csávóban tényleg volt egy olyan plusz, ami pótolhatatlan és megismételhetetlen szerintem a világon.
2: Ő volt Prince,
1: úgyhogy ezért kedvelem, erre is azt mondom, meg kell ráérni. Úgyhogy arra gondoltam, hogy elhozom az egyik legjobb dalát, amit én nagyon kedvelek, a 95-ös Gold című felvételt, a Miki Top 80, ez a következő.
3: A hatodik.

0: A 20 legjobb dal a két legpuszább manusztól. 20 a csúcson.
1: Prince and the New Power Generation és a Gold című dal. Na hát ez is nagy kedvencem, ez a dal is, illetve Prince, nagyon szeretem.
2: Belegondolsz, mikor 2010-ben halt meg?
1: 16-ban.
2: Atyai, 57 évesen.
1: Igen, igen. Fentanil túladagolásban. Véletlenszerűben, tehát nem túl lőtte magát, hanem valami betegségre szedett gyógyszer, csak véletlenül többet vett be, mint kellett.
2: Még most is lehetne aktív simán.
1: Bőven. Többszörös Grammy-díjas. Fú, zseniális manus volt. Na, és akkor így a blokkunk végén, akkor jöjjön még egy dal a kis kínálatból.
2: Miki top 8.
1: Miki top 8. Jó, jöjjön egy olyan dal, amihez egyébként nem nagyon tudok úgy élményt kötni, viszont nagyon szeretem őket. Néhány éve tűntek föl ők, egy abszolút mai zenekar, és az fogott meg bennük, hogy annyira érdekes stílusban, annyira érdekes a klasszikus, tényleg 80-as, 90-es évek zenei hangulatait olyan egyedien építik be a saját karrierjükbe, és az arculatukba, és a zenéjükbe, hogy egyszerűen több daluk is van, amit nagyon kedvelek. Nem hallgatom őket napi szinten, viszont amikor így előkerülnek nálam, akkor úgy mindig úgy vagyok fel, hogy de bírom őket. Nothing But Thieves, ez a zenekarnak a neve. A Welcome to the DCC című dalukat mi játszottuk is, az listánk része is volt. Welcome to the DCC. Nagyon jó kis dal az is. És a 2023-as albumukon van néhány olyan dal, amiket én kimondottan szeretek, és arra gondoltam, hogy ezzel megint tágítom egy picikét akkor a zenei ízléseteket, hiszen egy köszönöm. Olyan dal jön, amit a rádióban nem feltétlenül hall az ember, de egy nagyon-nagyon kellemes dal, és remélem hallgatóink is így fogják gondolni, és te is. Úgyhogy ezt a blokkot, a Miki Top 8-at most a Nothing But Thieves-el és az Overcome című dallal
2: semmi
1: fogjuk
2: történet,
1: zárni.
2: Egy feles, egy összeveszés.
1: Egy szakítás után például sokat hallgattam ezt a dal, de hát ettől nem lesztek boldogabbak.
2: De mindig jön egy másik busz.
1: Az így van. Igen. Ne fuss, se busz, se nő után, mindig jön a következő. Igen. Úgyhogy akkor ezzel zárjuk ezt a blokkot. Jó, jön 2023-ból a Nothing But Thieves és az Overcome. Remélem szeretni fogjátok ezt a dalt is.
3: Az ötödik.

0: 20 a csúcson. A rádió most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
2: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum, központban az egészség.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Társasházban élsz?
5: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
4: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
5: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
4: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
5: és a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
4: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
5: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum, központban az egészség.
0: Ez nagyot fog szólni! 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista.
6: Visszatértünk, drága hallgatóink, folytatjuk tovább a 20-20-as slágerlistát. Ugye ez az 501. adásunk, és ugye múlt héten Vilike a top 8-al örvendeztetett meg bennünket.
7: Te meg ebben a zenével most, ez jó. Már ezt tetszett nekem a legjobb, a több is jó volt, de úgy betalált nekem nagyon most.
6: Igen, Nothing But Thieves, te is szeretni fogod őket? Na, ők egy, ugye ők egy brit rock zenekar, ilyen british rock, british soft rock igazából. Mm. Egyébként érezhető, hogy brittek. Tudod, kire emlékeztetnek ők? Őket is szerettem. Volt egy Keen nevezető csapat, még a 2000-es évek környékén. Az ő zenéjükre hajaz egy picit ez a hangulat. Tehát tipikus british rock. Én nagyon, nagyon csípem őket. Nem egy ilyen jó daluk van. Rajtuk még nem voltam így koncerten, de elmennék. Egy Nothing But Thieves koncertre elmennék. Eljössz te is?
7: Londonban lesz.
6: Felülök a repülőre.
7: Ha egyszer sok pénzem lesz.
6: Na, akkor arra gondoltam, hogy megint ugorjunk egy picit az időben. Van még egy előadó, akit nagyon kedvelek, te is szereted szerintem. Hozzá úgy kapcsolódik emlékem, hogy sose felejtem el, ez is gyermekkorom. Ott éltünk a lakótelepen, 80-as évek.
7: Lógtál suliból?
6: Nem lógtam, én rendes gyerek voltam. De.
7: Stéber.
6: Az se. Ahhoz nem volt elég eszem. Na, szóval, hogy ott voltunk a lakótelepen, éltünk ott mi négyen, apukám, anyukám, tesóm és én. És hát a 80-as években azért olyan inger szegény volt a világ a maihoz képest. Gondoljatok bele, se internet, semmi nem volt, hogyha volt valakinek egy kazettás magnója, akkor már menő volt. Ha éppen bekötötték hozzátok a vonalas telefont, menők voltatok. Nagyjából 4 csatorna volt a televízióban. A szórakoztató ipar itt Magyarországon a 80-as évek közepén nagyjából a szeszélyes éjszakokban merült ki.
7: Meg a szomszédokban,
6: tehát hogy fingunk nem volt bocsánat a szórakoztató iparról. És ott a lakótelepen az egyik szomszédos lépcsőházban lakott a tesóm egyik haverja, nagyjából ilyen egykorú volt vele, a Gergely Berci, és a Bercitől kapott kölcsön a tesóm egy videókazettát. Hát ez hatalmas dolog volt. A videókazettán pedig Wham klip válogatás. Hoppá! Mi ott megvoltunk? A popipar, Amerika, Hollywood beköltözött a nagyszobánkba. És nagyon én ugye gyerekként bámultam, hogy milyen színek, milyen fények, hát milyen csajok.
7: Nem volt nélküle karácsony.
6: A Last Christmas, a Club Tropicana és minden egyéb, majd ugye hát nyilván megismertük, hogy létezett a Wham, és a Whamből ugye kivált a szóló énekes George Michael, aki aztán jött a Fate című dallal, ugye a logó fülbevalójával, bőrdzsekiben, azzal a gitárral, Veszkó csizmában, és annyira menő volt, akkor nyilván még nem tudtuk, hogy azok a szép modellcsajok, azok csak dekorációk a videóklipjeiben. És képzeljétek el, hogy szintén volt szerencsém látni élőben George Michaelt nem is egyszer, és az egykori Népstadion még mielőtt lebontották, még otthont adott George Michael koncertjének, és például az egy felemelő élmény volt, és ezért is lett az egyik kedvenc dalom az, amit most meg fogunk hallgatni, ez is egy lassú felvétel. Akkor láttam életemben először LED technológiát színpadon, és ezt úgy mondom, hogy ez körülbelül olyan 20 éve lehetett, 15. És úgy volt megoldva a színpad, képzeljétek el, minthogyha képzelj el egy színpadot, meg mögötte a hátfalat. Csak hogy a hátfalra, mintha valaki így ráhajlított volna egy ilyen LED ponyvát, és az lejött a színpadra is, és a színpadról is lement. Tehát magyarul te nem láttad az éleket a színpad és a háttér között, hanem egy ilyen nagy LED terítő volt leterítve az egész színpadra. És kiraktak egy bárszéket, és kiült a George Michael, és megszólalt az a dal, amit most meg fogunk hallgatni. Közben a bárszék alatt azt láttad, hogy ilyen narancsárga vibrálás van. És ahogy ment a dal, egyre jobban terjedt ez a vibrálás, és ami kiderült, hogy az a tüzet szimbolizálja, mert hát láttad, mint hogyha alá gyújtottak volna a széknek, és a dal végére az egész színpad lángolt. Azt láttad, hogy lobog az egész színpad, és ég a tűz. Figyeljetek, én sose felejtem el, és ez most ilyen nagyon őszinte kis vallomás lesz, ez egy nyári délután volt. Fújdogált a lenge szél.
7: Hívtad a tűzoltókat?
6: Nem hívtam a tűzoltókat, te bunkó. Ott ültem, néztem, ahogy hallgattam ezt a dalt. Lángolt az egész színpad, csak lett technikában, semmi nem volt. Én ültem ott a széken, így elnéztem, ahogy megy le a nap, meg a felhőket megvilágítja a lemenő nap fénye. Én életemben nem voltam olyan szabad, mint abban a pár percben. Olyan euforikus élmény volt ez, hogy az életem egyik legboldogabb pillanata volt, képzeljétek el. Na, úgyhogy most meg is mutatom, hogy melyik dal volt ez. 1987-ből jön George Michael és a Father Figure című dal. Ez szólt a lángoló színpad fölött.
7: Te kis szabad madár.
6: Jaj, ez jön most.
2: A negyedik.

0: Hogy? Több, mint slágerlista.
1: Jaj, Georgi, érte is nagy kár. Father figure. Te is áhítatba kerültél, mi?
2: Igen, leragadtam a Christmasnél, de nagyon bírom.
1: Nagyon jó, igen, igen. Hatalmas élmény volt így koncerten látni.
2: Nagyon
1: baj,
2: nem mentem, pedig elmettem volna. Hát nem mentem el.
1: Na ezért mondjuk mindig, drága hallgatóink, hogy menjetek, menjetek és nézzetek meg előadókat. Na, ha pedig már, akkor most megint ugorjunk az időben.
2: Vili.
1: Igen, tudom, igen, nem Bélát akartam mondani, hanem hogy napjainkban inkább azt mondom. A következő zenekar az, ami nekem ever az egyik legnagyobb kedvencem lett, annak ellenére, hogy néhány éve ismerem őket. Képzeljétek el. A legnagyobb kedvencem jön, a zenei stílust is kedveltem, de soha nem voltam híve a keményebb rock zenének, bár azért annyira kemény rocknak nem mondható. Kortársak, tehát annyi idősek körülbelül, mint én.
2: Ez egy, ők egy 60.
1: Te szemét. Ők egy aktív, ma is aktív, Grammy-díjas svéd rock zenekar. Az egyik nagyon jó barátom unokaöcsétől tudtuk meg ezzel a cimborámmal, hogy ők léteznek néhány éve. Priku volt az, aki mondta, hogy te hallottátok már a Ghost zenét? Nem, ki az, mi
2: ja,
1: az,
2: Ghost.
1: Hogy mint.
2: The Ghost.
1: És ő mutatta meg, hát gyerekek, nekem olyan zenei élményt, mint amit az elmúlt években a Ghost nyújtott, ilyet én nagyon régen tapasztaltam már.
2: Neked a jelmez is tetszik, mert a kinézetük minden.
1: Igen, ráadásul őrőlük tudni kell, hosszasan mesélhetnék erről.
2: Szerintem kis defektesek a kinézetüket illetve.
1: Igen, igen. Hát ők ilyen circus metalt nyomnak, ami annyit jelent, hogy kinézetre nagyon elborultak, viszont a zeneiségüket és a zenéiket, ha meghallgatja valaki, akkor egyértelműen a Journey korszak, ez a 80-as évek hangulata visszajön. Nagyon sok zenei elemzést néztem, és azt mondják róluk, hogy a maguk módján talentumok, mert hogy olyan zenei rendezéssel, olyan hangszeres felkészültséggel készítik a dalaikat, hogy a Metallicától elkezdve a Metallica tagjai imádják a Ghostot, a Foo Fighters frontembere Dave Grohl imádja a Ghostot, és közreműködik is jó néhány dalukban, szóval, hogy ők nagyon elismertek lettek. Voltak Magyarországon, akkor egy ilyen félházas koncertet adtak, és ott tudtuk, hogy soha többet nem fognak jönni, viszont a Ghost közben kinőtte magát világhírű nagy zenekarrá, és volt szerencsém tavaly Prágában nézni őket élőben, hát gyerekek, annyira jó volt, hogy valami fergeteges, és a többféle korszakuk és többféle stílusuk van, most arra gondoltam, hogy a kedvenc dalukat hozom el tőlük, 2019-ben jelent meg ugyanis a Mary on the Cross, Mária a kereszten című dal, de nem. Mondandóban ők egy nagyon érdekes egyház és politika kritikát fogalmaznak meg, hogy ne hagyd magad befolyásolni, tehát hogy abszolút pozitív és életigenlő üzenet van a Ghost mögött, annak ellenére, hogy néznek ki. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, aki szereti az ilyen típusú zenét, hogy nézzen utána a bandának és hallgassa a dalaikat, mert hogy baziók. Én nagyon szeretem őket. A most következő dal stílus egy picit így a Woodstocki fesztiválra hajaz nekem, tehát ez a ground stílust hozza. Imádom, ez a kedvenc dalom tőlük. Nézzétek el a lelkesedésemet, jön 2019-ből a Ghost és a Mary on the Cross a Mickey Top 8-ban.
0: A harmadik.

0: a csúcson. A húsz a csúcson.
1: Jaj, atyaik, de bírom őket, imádom őket. Ghost és a Mary on the Cross.
2: Hát nézte a videoklipet, lehet, hogy be kell kezdeni a kolostorba vonulnom.
1: De csak ott egy-két apáca.
2: Ahol csak apácák vannak, csak oda.
1: Úgy. Igen, egy svéd Grammy díjas rockzenekarról van szó. Ő Ever az egyik legnagyobb kedvenceim. Imádom őket a humoruk miatt. Tobias Forge-nak hívják ugye az énekest. És hogy amilyen ijesztő a külsejük, annyira jó humorral. Nagyon bírom őket. Az intellektus szerintem szexies, sokszor elmondtam már. Persze, Prágában voltam élőben.
2: Jaj, mondtam.
1: Láttam őket, nagyon jó volt. Na gyerekek, akkor robogjunk tovább. Ha már koncertek, akkor jöjjön megint egy olyan előadó, akit már meghallgattunk néhányszor retro helyezetként is, és velük kapcsolatban mondtuk azt, hogy ha valaki valaha szeretne élő hangszeres koncerten
2: élményeket szerezni?
1: Így van, és megismerni azt, hogy hogy csinálják az igazi profik, tehát hogy lehet az, hogy föláll egy 8-10 tagú zenekar a színpadra, és te bárhol állsz a szabadtéri színpad előtt, vagy akár egy stadionban, bárhol úgy hallod, mintha egy CD-t hallgatnál, az valami fergeteges. És Mick Hacknell hangja, mint a penge olyan éles.
2: Simple Red.
1: Simple Red, bizony. Nagyon kedvelem őket, annak ellenére, hogy már nem fiatalok, és már azért...
2: Ő a vöröshajú.
1: A vöröshajú, így van. Mick Hacknell is már igencsak azért benne van a korban, még mindig fergeteges a hangja. Volt szerencsém őket Klagenfurtban látni élőben, ott szabadtéri színpadon, Milánóban voltam Simple Red koncerten szerintem, sőt, szerte Európában nagyon sok helyen, Magyarországon is láttam őket. Nem tud őket nem tisztelni, pláne, hogyha mondjuk közel áll hozzád a zene. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy nagy kedvencem a Simple Red és a Stars című dal 91-ből.
2: Hatalmas zene, nagyon nagy zene.
1: Akkor hallgassuk
2: és
1: meg,
2: hogy
1: jó?
2: Hogy megszólal még egy sima otthoni hangfalon is.
1: A bizonyám, és most gondolj bele élőben, ott nem hallasz disszonáns hangokat, ott nem, figyelj, Mick Hacknell hangja élőben is olyan, mint a penge. Tehát, hogy őt már ilyen Tina Turneri magasságokban rakom, mert hogy a csávó valami fergeteges. Mm-hmm. Na, úgyhogy jöjjön 91-ből a Simple Red és a Stars itt a 20-as csúcson, a 20-as listában.
3: A második.

0: 20 a csúcson.
1: Atya úristen, a zene koronázatlan királyai szerintem. Simple Red.
2: Hát tudnak valamit.
1: És a Stars. Azért mondom, hogy itt miközben hallgattuk a dal, gyorsan Vilikének mutattam egy ilyen reggeli, laza reggeli Unplugged rádió bejelentkezést, ahol a Simple Red elénekelt a Stars című dalt, és egyszerűen figyelj.
2: Egy billentyű, egy gitár megőkész. Meg élőben nyomták.
1: És figyelj, hát amit mondtam neked, még Hacknell hangja. Egy félre éneklés, egy fél hang elcsúszás, semmi, mint a penge olyan. Ja, gyerekek, tényleg, hogyha ha szeretitek az élő hangszeres zenét, és így a szóllal, mert ők is azért egy ilyen szólos, funkis zenét nyomnak, hogyha azt úgy kedvelitek, és úgy egyszerűen komolyan. Tehát az élő zene egyik legnagyobbjai. Na, és akkor búcsúzóul lelohasztom a hangulatot, mert egy olyan bandát hoztam egy búcsúzóul, akiket nagyon kedvelek, és azért gondoltam, hogy felvállalom most őket, hogy...
2: Soha többet nem veszek rádióba.
1: Nem, hanem hogy az utánpótlást egy picit próbáljam felzárkóztatni. Szerepeltek nálunk a listában, és ott is felvállaltuk, hogy én hoztam be őket, és én nyomom, mint a menedzserük. Emlékszel a Smash Into Pieces nevezetű csapatra? Jaj. Ők is egy svéd rockzenekar, és őket az A38 hajón volt szerencsém meghallgatni, és azért gondolom azt, hogy ez egy nagyon nagy dolog volt, mert hogy ez egy klubkoncert volt. Tehát én konkrétan a Smash Into Pieces tagjaitól ültem körülbelül 2 méterre. Pedig szerintem nagy potenciál van bennük, és ha jól alakulnak a csillagok, akkor belülük nagy világsztár rock lesz. De ők is rockzenét játszanak. Úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor a Smash Into Pieces egyik dalával búcsúzunk, őket is szoktam hallgatni, őket is nagyon szeretem. Gondoltam, akkor ne egy ilyen lassú, hanem egy ilyen kicsit húzósabb zenével zárjunk. Six Feet Under, ez daluk címe. Ez is egy ilyen dögös dal, amire fölcsűrhetitek a hangerőt. És hát ezzel szeretnénk megköszönni a figyelmet.
2: A Ghost bejött nekem nagyon.
1: A Ghost bejött? De. Ők mások, ők egy kicsit ilyen cyberpunkosabb, egy picit ilyen modern, elektronikusabb rockzenét játszanak, de nagyon dallamosak, tehát nálam a dallam ez fontos. Ez fontos. Csípem őket nagyon, remélem nektek is tetszeni fog. Köszönjük szépen a figyelmeteket. Akkor ebben a két adásban Vilike és Miki kedvenceit is meghallgathattátok. Reméljük, hogy nem okoztunk nektek csalódást. És azt is reméljük, hogy egyrészt még jöhetünk jövő héten, illetve hogy ti is itt lesztek. Azonban az én drága barátomtól most egy rövid időre el kell búcsúznunk. Igaz?
2: Gyöngyökot cserélek.
1: Így van, mert egy újabb
2: olajzóval.
1: Egy újabb orvosi beavatkozás fog bekövetkezni. Vigyázz magadra, Vilike, jelentkezz rendszeresen.
2: Fejem Delon, testem Stallone, itt meg Terminátor leszek.
1: Vigyázz magadra, Vilcsi.
2: Okay,
1: jó, és térj vissza, amint lehet.
2: Jó.
1: Drága hallgatók, ennyi volt már a hadd találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!
2: Hello!
0: Az első.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Adiós!
2: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Reklám.
3: Pünkösdi ajánlatokkal vár az Attalai Halászcsárda. Három személyes halastál egy adag halászlével szuperáron, a népszerű húsimádótál pedig most féláron elérhető. A vödrös halászlé elviterre is kérhető, ráadásul most 2+1 ajándék harcsapaprikás túros csúszával készülünk. Rendelj kiszállítással vagy elviterre. 30 916 43 66. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán. Friss alapanyagok, házias ízek, szeretettel készítve.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Első segélynyújtó versenyen mérték össze tudásukat a vármegyei csapatok. A kiberbiztonságról tartottak előadást a rendőrök, szennyvízaknába esett sertést szabadítottak ki a somogyi tűzoltók. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 11 óra van. Lezajlott az országos első segélynyújtó verseny somogyi fordulója, számolt be róla a közösségi oldalán a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezete. Közleményük szerint a kaposvári városi sportcsarnokban megrendezett vármegyei fináléban 16 csapat mérte össze tudását. A gyermek kategóriában a Balatonlellei általános iskola ötöse lett a legjobb, az ifjúságiaknál pedig a Látrányi ifjúsági tűzoltók zártak az élen. A felnőtt korcsoportban a Táncsics Mihály gimnázium együttese bizonyult a legjobbnak, így a szeptemberi debreceni döntőn a másik két kategória győztessel egyetemben ők képviselik majd a somogyi színeket. Az idősebb korosztályt fokozottan fenyegetik a digitális tér veszélyei, valamint az online és telefonos csalások. Ezek megelőzése volt a célja annak a kiberbiztonsági délelőttnek, amit a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság szakemberei szerveztek a Marcali Művelődési és Szabadidőközpontban. A kapitányság vezető meghívására rendőrségi, banki és közigazgatási szakemberek adtak közvetlen, gyakorlati tanácsokat a hallgatóságnak. Az előadások után a résztvevők kötetlen beszélgetésen kérdezhették a szakértőket és a marcali rendőröket. A rendőrség közleménye szerint a rendezvény kiemelt üzenete az volt, hogy a csalók ellen a gyanakvás és a tájékozottság a legjobb védelem. Nem volt malaca annak a somogyi sertésnek, amelyiknek az esetéről a Somogy vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság számolt be rádiónknak. Azt írták, hogy a különleges kaland csütörtök este történt Heresznyén. A Somogy vármegyei településről azzal riasztották a tűzoltókat, hogy a szennyvíz aknába esett egy sertés. A varcsi hivatásos tűzoltók indultak a helyszínre, kiérkezésükig a gazdája tartotta a 250 kg súlyú állat fejét. A tűzoltók mentőkötelek segítségével emelték ki a disznót az aknából, nekik köszönhetően pedig az állat épségben megúszta a kalandot. Négy súlyos égési sérüléseket szenvedett beteget szállítottak a Debreceni Egyetem égési centrumába pénteken, a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás sérültjei közül, tájékoztatott az egyetem. Közleményükben azt írták, a kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérüléseket szenvedett betegek ellátása folyamatos. A Miskolci kórházba is vittek sérülteket, közülük két személyt már hazaengedtek, hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil. Ezt már Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte a Facebook oldalán pénteken. A MOL tiszaújvárosi telephelyén az egyik üzem újraindítása során történt robbanás péntek délelőtt. A balesetben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. A baleset körülményeit szakértők vizsgálják.
0: Időjárás jelentés.
4: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők. Csapadék nem várható, többfelé lesz élénk az északi, északkeleti szél. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Fokozatosan melegszik az idő, keddig minden nap magasabbra emelkednek a csúcsértékek, akár a 30-32 fokot is elérhetik.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
5: Itt a Rádió Moston, pedig vissza a jó zenékhez. Norma Jean Martin újdonsága érkezik az Encore, előtte pedig Olivia Rodrigo felvételével indul az óra, ez a Get Him Back. I'm not a girl.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió, most FM 91.2, 2 perccel vagyunk 4:12 előtt, április 30-án este 6 órakor pedig a könyvtárban lesz a Kaposvári Polgári Kaszinó következő programja, melyen a vendég Mező Gábor, író, újságíró, a Hamis Gulyás blog szerzője, aki a közelmúlt történéseiről, történelméről tart előadást. A rendszerváltás történetét, a sajtó, a tévé, a kultúra megszállását a vendég már több könyvében publikálta, várják rá az érdeklődőket nagyon sok szeretettel. Nyílt nap lesz majd a Magyar Honvédség Láner György második ellátó ezredénél, a belépés természetesen ingyenes, előzetes regisztráció sem szükséges a részvételhez. Lesznek statikus és dinamikus bemutatók, társszervek bemutatói, játékos vetélkedők, ügyességi versenyek, légvár, kézműves udvar, média kamion és a Vatta cukorzenekar is fellép majd. Az időpontja pedig május 29-e, a program reggel 8 órakor kezdődik és déli 12 óráig tart. Várják ide is az érdeklődőket. 0670-32-32-355, ez pedig a mi elérhetőségünk, ami telefon, SMS és Viber szám. Várom a közlekedési információkat és az egyéb jellegű üzeneteket is. Mobi slágerével megyünk tovább itt a Rádió Moston, ez a Lift Me Up.

0: Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n, pontosan 11:30 van, én Horváth Szabi vagyok, és zajlik folyamatosan a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola szervezésében az 58. Csík Ferenc úszó emlékverseny, méghozzá a Csík Ferenc versenyúszodában. A mai nap már a program második napja, túl vagyunk elméletileg az időfutamokon és az előfutamokon, a döntők ma 17 órakor kezdődnek. Holnap május 24-én a program 9 órakor indul majd az időfutamokkal és az előfutamokkal, a döntők pedig 17 órakor indulnak, várják az érdeklődőket rá nagyon sok szeretettel. Itt a Rádió Moston pedig egy rövid kereskedelmi kitérőt követően hamarosan a New Level Empire Majkával hozza az Újraúton című slágert.
1: Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna.
4: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottam. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n, és hogyha a program lehetőségekből nem lenne elég, akkor ajánlom figyelmetekbe a Kultik mai kínálatát is. 3D Vivben vetítik a mai napon 13 órától és 20 óra 30 perctől, sima Vivben pedig 15.30-tól és 18 órától a Mandalóri és Grogu című filmet. A Bori a mozifilm 11 óra 50 perctől kezdődik, vetítik még a Michael című dráma történelmi életrajzi filmet a mai napon 12.30-tól, 15 órától, 17.30-tól és 20 órától, az Ördög Prádát visel második részét 13 óra 20 perctől, 15.40-től, 18 órától és 20 óra 20 perctől, a Birka krimi 13.30-tól és 15.40-től, a Mortal Kombat második részét 17 óra 50 perctől, míg az Utazó című horrort a mai napon 20 óra 10 perckor tűzi filmvászonra a Kultik. Bővebben a filmekről és a vetítési időpontokról pedig a kaposvárimozi.hu weboldalon találhatok infókat. Itt a Rádió Moston pedig délben Évus hozza majd a legfrissebb híreket, információkat, én pedig a folytatásban Switch Disco és Ella Henderson közösét a Reactet.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: Reklám.
1: Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Desedotó partján, a Nekem a Deseda szervezésében. Május 24-én, vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket, érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
2: Pünkösdi ajánlatokkal vár az Attalai Halászcsárda. Három személyes halastál egy adag halászlével szuperáron, a népszerű húsimádótál pedig most féláron elérhető. A vödrös halászlé elviterre is kérhető, ráadásul most 2+1 ajándék harcsapaprikás túros csúszával készülünk. Rendelj kiszállítással vagy elviterre. 30 916 43 66. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán. Friss alapanyagok, házias ízek, szeretettel készítve.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Folytatódik a városrész rehabilitáció. A kihívó és a kihívott is büntetést kapott. Védjegyes palackokba kerülnek a tokai különlegességek. Dél van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Megújul a nemzetőrsori belső tömb, ezt közölte a Facebook oldalán pénteken Szita Károly. Kaposvár polgármestere a posztban azt írta, hogy nem csak felújítják a régi parkolókat, hanem újakat is építenek a belső tömbben, ezzel 37 parkolóhelyel több áll majd a környék lakóinak rendelkezésére. A településvezető beszámolt arról is, hogy több mint 80 lombos fát ültetnek, amivel növelik a zöld felületeket. Emellett megújulnak a járdák, a lépcsők és a környék vízelvezető rendszere is. A polgármester a bejegyzésben azt is közölte, hogy korszerű, biztonságos játszótér is épül, az orvosi rendelőnél pedig akadálymentes parkolókat alakítanak ki. Súlyos testi sértés és más bűncselekmények miatt emelt vádat a kaposvári járási ügyészség két 20-as évei végén járó férfivel szemben. A Somogyvár megyei főügyészség beszámolója szerint az ügy 2025-re nyúlik vissza. Az egyik vádlott egy Kaposvárhoz közeli település kocsmájának teraszán, erősen ittas állapotban, belekötött a másik férfibe és verekedésre hívta. A megszólított egy ideig tűrte a trágár szavakat, végül azonban elfogadta a kötekedő vádlott kihívását. A verekedésből a kötekedő férfi került ki rosszabb állapotban, ő orcsontörést szenvedett, míg a másik férfi hámsérülésekkel megúszta az összecsapást. Az ügyészség mindkét férfi esetében közérdekű munkabüntetést javasolt. Pünkösdi erdei léleknap lesz holnap a Petesmalmi Vidra Parkban. A lábod mellett található Vidra Menhely közösségi oldalán megjelent felhívás szerint a rendezvényre május 24-én Pünkösd első napján várják az érdeklődőket. Azok, akik ellátogatnak az egyedülálló Vidra Parkba, láthatnak vidra etetést, de számos kiegészítő programon is részt vehetnek. Lesz gyógynövény bemutató és leonbergi találkozó, emellett közös mandala is készül, ehhez minden látogató hozzáteheti a természet egy kis darabját, egy kavicsot, levelet, virágot vagy egy személyes gondolatot. A pünkösdi léleknap délelőtt 10 órakor kezdődik és egészen 16 óráig tart majd. Védjegyes palackba kerülnek a tokai borkülönlegességek júliustól, tájékoztatott a Borvidék hegyközségi tanácsa. Mint közölték, az olyan tokai borkülönlegességek, mint az Essencia, az Aszú, a Szamorodni, a Fordítás és a Máslás egyaránt könnyen felismerhető, védjegyes tokai palackba kerülnek, forgalmazásukat pedig a gazdák által megválasztott hegyközségi tanács kontrollálja. Ezzel igyekeznek biztosítani azt, hogy csak akkora mennyiségű bor kerülhessen kül- és belpiacon forgalomba, amennyi a szigorú minőségbiztosítási eljárás keretében engedélyt kapott.
0: Időjárás jelentés.
3: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők. Csapadék nem várható, többfelé lesz élénk az északi, északkeleti szél. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Fokozatosan melegszik az idő, keddig minden nap magasabbra emelkednek a csúcsértékek, akár a 30-32 fokot is elérhetik.
0: Időjárás jelentést hallott a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
4: Pár perccel múlt el déli 12 óra, jó étvágyat kívánok az ebédhez. Itt a Rádió Moston pedig a Siesta óra indul, amikor zenei kínálatunkból érkeznek a legkönnyedebb dallamok is. Mindjárt a Fall of the Flow hozza a holnap küszöbén című slágert, előtte pedig Lubega slágerével megyünk tovább.

Itt a rádió mostan a Siestórában Lady Gaga énekelt. Ez volt 2024-ből a Dizzy's című slágere. Nagyon kellemes és vidám szombat délutánt kívánok nektek, pontosan 1:15 van, én Horváth Szabi vagyok, ez pedig a Siestóra, és közeledik bizony a gyermeknap, jövő hétvégén lesz. Ennek kapcsán természetesen gyermeknapi programokkal is várnak több helyszínre titeket. Például a kaposvári nagypiac is ezt teszi majd jövő héten szombaton, május 30-án, reggel 8 órától déli 12 óráig pandás élményekkel, játékokkal, bemutatókkal és persze meglepetésekkel várják a gyermekeket. Lesz pandás arcfestés, csillámtett kézműves foglalkozás, pandatotó és színező, óriás panda fotózkodás, ugrálóvár, lufi hajtogatás bóccal, VR élmény, rendőrségi honvédség és katasztrófa védelmi bemutatók, illetve ingyen vattacukor a készlet erejéig. Természetesen minden program ingyenes, várnak mindenkit nagyon sok szeretettel a kaposvári nagypiac gyermeknapi rendezvényére, jövő héten szombaton, május 30-án reggel 8 és déli 12 óra között. Itt a rádió mostan pedig a Zuhacker és Judy J közös dal jön, ez pedig a Best Friend.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Tate McRae hozta Nobody's Girl című felvételét ide a Rádió Most FM 91.2-re, 2 perccel vagyunk fél egy előtt, én Horváth Szabi vagyok, és igazi tavaszi családi élmény helyszínné válik holnap, május 24-én vasárnap a Desedató partja, ahol a Nekem a Deseda szervezésében egésznapos programokkal, gyermekműsorral, zenével és persze különleges gasztronómiai kínálata várják a látogatókat. A családi nap 11 órakor indul Sarkadi Kis János interaktív báb előadásával, amelyben a három kis malac története ellevenedik meg sok humorral és persze közös játékkal. 13 órától Roli Bócz gondoskodik a vidám hangulatról, délután 3 órától pedig Gavallér Gyula szórakoztatja a közönséget zenés műsorával. A gyerekeket egész délután további élmények várják, 12 és 16 óra között csillámtetkó, arcfestés és különleges Luffy Glue attrakció is kipróbálható lesz, amely ugye a környéken egyedülállónak számít. A szervezők szerint a rendezvény célja, hogy a családok egy helyen találják meg a kikapcsolódást, a finom ételeket és persze a közös élményeket. Jó szórakozást kívánunk előre is a programhoz, ez lesz tehát holnap a Desedán, itt a Rádió Moston pedig egy kis kereskedelmi kitérőt követően Gloria Stefan forrósítja a hangulatot a kongával.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
2: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
3: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
2: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Rádió Most! Kaposvár! FM 91.2!

Ez volt Néa felvétele, a Számszély itt a 91.2 Rádió Moston, egy perccel múlt el 3:41. Szépen lassan a mai Sziesta órának a végéhez érünk, 13 órakor majd érkezik Évus a legfrissebb hírekkel, információkkal, én pedig a következő Santana és Seth Kröger dallal köszönöm meg a kitartó figyelmeteket, reggel 7 órától mostanáig a Rádió Most mikrofonjánál Horváth Szabit hallottátok, jön az Into the Night, és további szép napot, nagyon kellemes hétvégét kívánok nektek, holnap reggel 7 órakor jövök vissza a mikrofon mögé, de tartsatok velünk a folytatásban is, ha jó zenére vágytok, a viszonthallásra, sziasztok!

0: Reklám.
1: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Kórus találkozón mutatkoztak be a kaposvári evangélikusok. Egyre drágábbak a budapesti lakások. Ma este folytatódik a bronzpárharc. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 13 óra van. Országos találkozón mutatkozott be a kaposvári evangélikus gyülekezet kórusa Békés Csabán. A gyülekezet közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a múlt hétvégén megrendezett eseményen az ország különböző pontjairól érkező énekkarok nem csak az együtt éneklés örömét tapasztalták meg, hanem újdonságokkal ismerkedtek, zenei inspirációval gazdagodtak. A kétnapos találkozó záróakkordjaként a találkozón résztvevő 8 kórus egyesített énekkara adott koncertet. Életveszélyesen megfenyegette a rendőröket egy kaposvári férfi. Erről a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság számolt be. Közleményük szerint az 50 éves férfi levelet küldött a rendőröknek, melyben egyebek mellett lefejezéssel fenyegette az egyenruhásokat, valamint családtagjaikat. A somogyi rendőrök még aznap délután elfogták az agresszort. A lakóhelyén tartott kutatás során elrejtve több kést is találtak nála, a telefonján pedig egy rendőri vezetőről készült fényképet. A nyomozók őrizetbe vették a férfit, akit a kaposvári járásbíróság pénteki döntése nyomán le is tartóztattak. A budapesti használt téglalakások átlagára 2026 első negyedévében 76 millió forint volt, ugyanezért az összegért a külsőpesti kerületekben vagy az agglomerációban telekkel együtt felépíthető egy 90-110 négyzetméteres, korszerű, könnyű szerkezetes családi ház, közölte az egyik hazai ingatlan értékesítő hálózat. Elemzésük szerint a budapesti használt téglalakások átlagos négyzetméterára az idei év első két hónapjában elérte az 1,4 millió forintot. A külsőpesti kerületekben átlagosan 1,3 millió, a belvárosban 1,5 millió, a budai oldalon pedig 1,6 millió forint fölött alakul a négyzetméterár. Hozzátették, hogy a panelpiac drágulása miatt a 11. és a 13. kerületben már 1,3-1,4 millió forintos négyzetméter áron kelnek el a lakások. Végül pedig sport. A bronzéremért folytatódik ma a párharc. Az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokságban a Kométa KVG Kaposvári KK immár negyedik alkalommal csap össze a Paks csapatával. A legutóbbi mérkőzést 85-83 arányban a kaposváriak nyerték. Dunics Branislav vezetőedző a klub honlapján azt mondta, nehéz feladat előtt áll a csapat, de kellő agresszivitással és jó védekezéssel ismét siker várhat a kaposváriakra. A három győzelemig tartó párharc összesítésében a Kométa KVG 2-1 arányban vezet, így ha ma nyernek a paksi meccsen, akkor a kaposvári csapat lesz a bajnokság harmadik helyezettje. A Paksi Atomerőmű ese, Kométa KVG Kaposvári KK összecsapás 18 órakor kezdődik Pakson.
0: Időjárás jelentés.
3: A nap további részében sem várható változás időjárásunkban. Folytatódik a száraz, derült idő. Többfelé megélénkül az északi, északkeleti szél. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet, ezt este 20 fok körüli érték követi. Holnap sem lesz jelentős a változás, fokozatosan melegszik az idő, keddig minden nap magasabbra emelkednek a csúcsértékek, és akár a 30-32 fokot is elérhetik.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovecki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
1: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Ha a lefolyót beszélni tudna...
3: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
2: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Ősd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
4: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. 91.2. Rádió. Most.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: Palánta és fűszernövények a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermő kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Versenyeztek a somogyiak. Melegszik az idő a hosszú hétvégén. 14 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok. Lezajlott az országos első segélynyújtó verseny somogyi fordulója. Számolt be róla a közösségi oldalán a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezete. Közleményük szerint a kaposvári városi sportcsarnokban megrendezett vármegyei fináléban 16 csapat mérte össze tudását. A gyermek kategóriában a Balatonlellei általános iskola ötöse lett a legjobb, az ifjúságiaknál pedig a Látrányi ifjúsági tűzoltók zártak az élen. A felnőtt korcsoportban a Táncsics Mihály gimnázium együttese bizonyult a legjobbnak, így a szeptemberi debreceni döntőn a másik két kategória győztessel egyetemben ők képviselik majd a somogyi színeket. Az idősebb korosztályt fokozottan fenyegetik a digitális tér veszélyei, valamint az online és telefonos csalások. Ezek megelőzése volt a célja annak a kiberbiztonsági délelőttnek, amit a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság szakemberei szerveztek a Marcali Művelődési és Szabadidő Központban. A kapitányság vezető meghívására rendőrségi, banki és közigazgatási szakemberek adtak közvetlen, gyakorlati tanácsokat a hallgatóságnak. Az előadások után a résztvevők kötetlen beszélgetésen kérdezhették a szakértőket és a marcali rendőröket. A rendőrség közleménye szerint a rendezvény kiemelt üzenete az volt, hogy a csalók ellen a gyanakvás és a tájékozottság a legjobb védelem. Nem volt malaca annak a somogyi sertésnek, amelyiknek az esetéről a Somogy vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság számolt be rádiónknak. Azt írták, hogy a különleges kaland csütörtök este történt Heresznyén. A Somogy vármegyei településről azzal riasztották a tűzoltókat, hogy a szennyvíz aknába esett egy sertés. A barcsi hivatásos tűzoltók indultak a helyszínre, kiérkezésükig a gazdája tartotta a 250 kg súlyú állat fejét. A tűzoltók mentőkötelek segítségével emelték ki a disznót az aknából, nekik köszönhetően pedig az állat épségben megúszta a kalandot. A MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanásnak nincs hatása az ország üzemanyag ellátására, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Kiemelte azt is, hogy az esetet alaposan ki kell vizsgálni, hogy tanulni lehessen belőle, és a jövőben az ilyen balesetek elkerülhetők legyenek. Hangsúlyozta, hasonló balesetek nem fordulhatnak elő Magyarországon, és azzal tartoznak mindenkinek, hogy nagyon alaposan kivizsgálják a szerencsétlenséget. Megjelentek a kormányhatározatok Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonásáról. A határozatok a Magyar Közlönyben jelentek meg pénteken. Az egyik határozat szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét, a nemzetközi jogrend fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett. A másik határozatban az szerepel, hogy a kormány felhívja a külügyminisztert, hogy tegye meg a visszavonáshoz szükséges jognyilatkozatokat.
0: Időjárás jelentés.
2: A nap további részében sem várható változás időjárásunkban, folytatódik a száraz, derült idő, többfelé megélénkül az északi, északkeleti szél. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet, ezt este 20 fok körüli érték követi. Holnap sem lesz jelentős a változás, fokozatosan melegszik az idő, keddig minden nap magasabbra emelkednek a csúcsértékek, és akár a 30-32 fokot is elérhetik.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: szombaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. A 91.2.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallott. Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfelszolgálatán.
2: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
3: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
2: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom.
1: Rádió Most, Kaposvár FM 91.2.

0: Hírek most!
1: Megújul a nemzetőrsori tömbbelső. Erdei léleknap lesz a Vidra Parkban. A Balatont választják a legtöbben a hosszú hétvégén. Üdvözlöm Önöket, 15 óra van, Bán Éva vagyok a hírekkel. Megújul a nemzetőrsori belső tömb, ezt közölte a Facebook oldalán pénteken Szita Károly. Kaposvár polgármestere a posztban azt írta, hogy nem csak felújítják a régi parkolókat, hanem újakat is építenek a belső tömbben, ezzel 37 parkolóhelyjel több áll majd a környék lakóinak rendelkezésére. A településvezető beszámolt arról is, hogy több mint 80 lombos fát ültetnek, amivel növelik a zöld felületeket. Emellett megújulnak a járdák, a lépcsők és a környék vízelvezető rendszere is. A polgármester a bejegyzésben azt is közölte, hogy korszerű, biztonságos játszótér is épül, az orvosi rendelőnél pedig akadálymentes parkolókat alakítanak ki. Pünkösdi erdei léleknap lesz holnap a Petesmalmi Vidra Parkban. A lábod mellett található Vidra Menhely közösségi oldalán megjelent felhívás szerint a rendezvényre május 24-én Pünkösd első napján várják az érdeklődőket. Azok, akik ellátogatnak az egyedülálló Vidra Parkba, láthatnak vidra etetést, de számos kiegészítő programon is részt vehetnek. Lesz gyógynövény bemutató és leonbergi találkozó, emellett közös mandala is készül, ehhez minden látogató hozzáteheti a természet egy kis darabját, egy kavicsot, levelet, virágot vagy egy személyes gondolatot. A pünkösdi léleknap délelőtt 10 órakor kezdődik és egészen 16 óráig tart majd. Súlyos testi sértés és más bűncselekmények miatt emelt vádat a kaposvári járási ügyészség két 20-as évei végén járó férfivel szemben. A Somogyvár megyei főügyészség beszámolója szerint az ügy 2025-re nyúlik vissza. Az egyik vádlott egy Kaposvárhoz közeli település kocsmájának teraszán, erősen ittas állapotban, belekötött a másik férfibe és verekedésre hívta. A megszólított egy ideig tűrte a trágár szavakat, végül azonban elfogadta a kötekedő vádlott kihívását. A verekedésből a kötekedő férfi került ki rosszabb állapotban, ő orcsontörést szenvedett, míg a másik férfi hámsérülésekkel megúszta az összecsapást. Az ügyészség mindkét férfi esetében közérdekű munkabüntetést javasolt. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások hatására megugrott a kereslet a pünkösdi hosszú hétvégére a balatoni szálláshelyek iránt. A foglalások ötödével a Balaton átvette a vezetést az észak-magyarországi régiótól, közölte az egyik hazai szállásfoglaló portál. Adataik alapján a települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik, Eger éppen lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint holtversenyben Hajdúszoboszló és Hévíz. A gyerekkel utazók körében Nyíregyháza végzett az élen.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap további részében sem várható változás időjárásunkban, folytatódik a száraz, derült idő, többfelé megélénkül az északi, északkeleti szél. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet, ezt este 20 fok körüli érték követi. Holnap sem lesz jelentős a változás, fokozatosan melegszik az idő, keddig minden nap magasabbra emelkednek a csúcsértékek, és akár a 30-32 fokot is elérhetik.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Ha a lefolyót beszélni tudna...
2: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
1: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
3: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most!

0: Reklám.
1: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Lefejezéssel fenyegette a rendőröket egy kaposvári férfi, lemondott az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 16 óra van. Országos találkozón mutatkozott be a kaposvári evangélikus gyülekezet kórusa Békés Csabán. A gyülekezet közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a múlt hétvégén megrendezett eseményen az ország különböző pontjairól érkező énekkarok nem csak az együtt éneklés örömét tapasztalták meg, hanem újdonságokkal ismerkedtek, zenei inspirációval gazdagodtak. A kétnapos találkozó záróakkordjaként a találkozón résztvevő 8 kórus egyesített énekkara adott koncertet. Életveszélyesen megfenyegette a rendőröket egy kaposvári férfi. Erről a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság számolt be. Közleményük szerint az 50 éves férfi levelet küldött a rendőröknek, melyben egyebek mellett lefejezéssel fenyegette az egyenruhásokat, valamint családtagjaikat. A somogyi rendőrök még aznap délután elfogták az agresszort. A lakóhelyén tartott kutatás során elrejtve több kést is találtak nála, a telefonján pedig egy rendőri vezetőről készült fényképet. A nyomozók őrizetbe vették a férfit, akit a kaposvári járásbíróság pénteki döntése nyomán le is tartóztattak. Lemondott posztjáról Bájerné Matusovics Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója, Bájer Zsolt felesége. Döntését Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta, olvasható a kontroll.hu oldalon. A hírportál közlése alapján az egészségügyi miniszter a lemondott főigazgató utódjától azonnali átfogó vizsgálat lefolytatását várja, egyebek mellett a hazai vérellátás helyzete kapcsán. Közös követelményeket vezet be az EU a macskák és kutyák uniós értékesítésében résztvevő tenyésztők, eladók, menhelyek és online platformok számára. Az új jogszabályt pénteken hagyta jóvá az Európai Unió tanácsa. A szabályozás szigorúbb állatjóléti követelményeket vezet be a tenyésztésre, a tartásra, a gondozásra és az állatorvosi ellátásra vonatkozóan is. Rendkívüli testi adottságokkal rendelkező macskák és kutyák például a jövőben nem vehetnek részt versenyeken, bemutatókon vagy kiállításokon. Végül pedig sport. A bronzéremért folytatódik ma a párharc. Az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokságban a Kométa KVG Kaposvári KK immár negyedik alkalommal csap össze a Paks csapatával. A legutóbbi mérkőzést 85-83 arányban a kaposváriak nyerték. Dunics Branislav vezetőedző a klub honlapján azt mondta, nehéz feladat előtt áll a csapat, de kellő agresszivitással és jó védekezéssel ismét siker várhat a kaposváriakra. A három győzelemig tartó párharc összesítésében a Kométa KVG 2-1 arányban vezet, így ha ma nyernek a paksi meccsen, akkor a kaposvári csapat lesz a bajnokság harmadik helyezettje. A paksi atomerőmű ese, Kométa KVG Kaposvári KK összecsapás 18 órakor kezdődik Pakson.
0: Időjárás jelentés.
3: A nap további részében sem várható változás időjárásunkban. Folytatódik a száraz, derült idő. Többfelé megélénkül az északi, északkeleti szél. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet, ezt este 20 fok körüli érték követi. Holnap sem lesz jelentős a változás, fokozatosan melegszik az idő, keddig minden nap magasabbra emelkednek a csúcsértékek, és akár a 30-32 fokot is elérhetik.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió most.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla.
1: Reklám. Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XCeed Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Reklám hangzott el.
0: Hírek most!
3: Időskorban kiemelten fontos a kiberbiztonság. Büntetést kapott Mick Jagger. Bán Éva vagyok a hírekkel, köszöntöm Önöket, 17 óra van. Lezajlott az országos első segélynyújtó verseny Somogyi fordulója. Számolt be róla a közösségi oldalán a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezete. Közleményük szerint a kaposvári városi sportcsarnokban megrendezett vármegyei fináléban 16 csapat mérte össze tudását. A gyermek kategóriában a Balatonlellei általános iskola ötöse lett a legjobb, az ifjúságiaknál pedig a Látrányi ifjúsági tűzoltók zártak az élen. A felnőtt korcsoportban a Táncsics Mihály gimnázium együttese bizonyult a legjobbnak, így a szeptemberi debreceni döntőn a másik két kategória győztessel egyetemben ők képviselik majd a somogyi színeket. Az idősebb korosztályt fokozottan fenyegetik a digitális tér veszélyei, valamint az online és telefonos csalások. Ezek megelőzése volt a célja annak a kiberbiztonsági délelőttnek, amit a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság szakemberei szerveztek a Marcali Művelődési és Szabadidő Központban. A kapitányság vezető meghívására rendőrségi, banki és közigazgatási szakemberek adtak közvetlen, gyakorlati tanácsokat a hallgatóságnak. Az előadások után a résztvevők kötetlen beszélgetésen kérdezhették a szakértőket és a marcali rendőröket. A rendőrség közleménye szerint a rendezvény kiemelt üzenete az volt, hogy a csalók ellen a gyanakvás és a tájékozottság a legjobb védelem. Az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének személyéről már döntés született, kinevezésére lehetőség szerint még ebben a hónapban sor kerül, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán péntek este. A miniszter jelezte, elfogadta Bájerné Matusovics Andrea lemondását az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói tisztségéről. A bejegyzés szerint a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. Ennek részeként kiemelt figyelmet kap a vérplazma felhasználás rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések teljes körű feltárása. Stromboli-sziget polgármestere megbírságolta Mick Jaggert, a helyi idegenforgalmisok azonban bocsánatot kértek tőle. A sztár több mint 1000 eurós bírságot kapott túlzott zajkeltés miatt. A Rolling Stones együttes legendás frontembere egy partin vett részt szerda este, amikor az ünneplés kellős közepén megjelentek a helyi rendőrök és leállították a bulit. Arra hivatkoztak, hogy egy polgármesteri rendelet szerint hétközben nem lehet hangos zenét hallgatni. A polgármester ezt követően vetette ki a bírságot. A helyi turisztikai szövetség közleményében fejezte ki sajnálatát a történtek miatt, és bocsánatot kért Mick Jaggertől. A szövetség vezetője kijelentette, hogy a téli üres szezon után örülni kell, hogy híres látogatók reklámozzák a területet, amely évek óta küzd idegenforgalma növeléséért.
1: Időjárás jelentés.
3: Az esti órákban derült, száraz idő vár ránk, csapadék nem valószínű, többfelé kialakulhatnak élénk, helyenként erős széllökések. A következő napokban is a napsütésé lesz a főszerep, és fokozatosan emelkednek a nappali maximumok. A hosszú hétvégén 27 és 29 fok közötti értékekre készülhetünk, kedden pedig már akár 30-32 fok sem kizárt.
1: Időjárás jelentést hallott.
0: Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Emlékszel az AHA-ra?
2: Persze.
1: A nővérem, ő 5 évvel idősebb nálam, és emlékszem, hogy ő nagyon szerette az AHA-t. Hát abban az időben ez nagyon divat zenekar volt, és
2: most is jó.
1: Elmentem egyedül a Zselic áruház felső emeletére.
2: Jaj, de tele volt az még CD-kkel.
1: A CD, de hogy volt CD?
2: Nem akkor volt CD.
1: Ne, hát lemez. Ez még bakelit, persze, ez még a vinil korszak, bizony. És képzeljétek el, hogy megvettem neki karácsonyra az AHA
2: egyik lemezét.
1: Az zsebpénzem az el is ment rá, igen.
2: Akkor nem ettél abba a hónapba.
1: De mert anyukám még ettek, rendesek voltak azért.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. 91.2. Rádió. Most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedéseihez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
3: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika, a város hír összefoglalója.
4: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 2026. május 23-a, szombat, este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját hallják. Új vezetési struktúrát javasol a polgármester. 25 nagyváros, több mint 2 millió ember érdekeit képviseli a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Annak érdekében, hogy ezt a továbbiakban is hatékonyan tudja megtenni, új vezetési struktúrát javasol a szövetségben Szita Károly. Erről a kaposvári településvezető számolt be a Rádió Mostnak adott interjújában. Mint mondta, a parlamenti választások után minden alkalommal áttekintik, hogyan tudják a leghatékonyabban képviselni a szövetséget alkotó nagyvárosok érdekeit. Szita Károly szavai szerint az elnök társelnöki rendszer mellett erősebb és bővebb elnökséget tartana célra vezetőnek.
5: Ennek a szövetségnek az az igazi nagy ereje, hogy mindig egységesen tudott fellépni. 25 nagyváros, 2 millió ember érdekét képviseli, a nemzeti összterméknek több mint a harmada ezekben a városokban keletkezik. Már elkerülhetetlen gazdasági, társadalmi, oktatási, tudományos, kulturális, sport és kereskedelmi központ, vagyis nagy erőt képviselünk, és ezt az erőt, ezt mindig arra használtuk, hogy a lehető legjobb érdekérvényesítést tudjuk elérni az adott kormánynál. Ez eddig sikerült is, 2 héttel ezelőtt volt egy közgyűlésünk, és akkor én azt javasoltam a polgármester kollégáimnak, hogy keressük meg azt az új struktúrát, mindenképp újat javasoltam, mivel kormányváltás történt, amivel a leghatékonyabban fogjuk tudni képviselni mind a 25 városnak az érdekét, és azt javasoltam, hogy elnök társelnöki rendszer mellett egy erős elnökség és egy bővebb elnökség álljon föl, mert így látom leghatékonyabbnak azt, hogy eredményeket tudjunk elérni, és azt is bejelentettem, hogy szívesen átadnám az elnöki pozíciót másnak. Nem találtam még önként jelentkezőt, remélem, hogy fogok találni majd, aki szívesen vállalja ezt a pozíciót. Erről fogunk majd dönteni valamikor június tájékán.
4: Pünkösdi hétvége előtt állunk. Hosszú hétvégére készül az ország és Kaposvár. Pünkösdöt ünnepeljük holnap és hétfőn. Az egyházi ünnep neve a görög 50 szóból ered, és ezt ünnepli az egyház is. Húsvéthoz képest 50 napra Krisztus a mennybe megy, a keresztény világ pedig a Szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját ünnepli. Mindenről Farkas Gergő múzeumpedagógus beszélt rádiónknak. Szólt arról is, hogy még napjainkban Csíksomjó az egyik legismertebb pünkösdi zarándokhely. A múltban a somogyi település Andocs ugyancsak a neves búcsújáróhelyek közé tartozott. Farkas Gergő múzeumpedagógust hallják.
6: A pünkösd a természetnek egy olyan eseménye, amikor már így a szárba szökkenés, illetve bizonyos növényeknél mondjuk maga a kelés, a magnak az ilyenkorra összpontosult, és ez nagyon fontos volt mégis a természetben gazdálkodó embereknél, hogy ezeket azért megünnepelje. Ez szorosan összefüggött az egyházi élettel, magával akár a különböző áldáskérésekkel, a templomba járással, sőt, ha csak Kárpát-medencei szinten nézzük, pünköstkor a csíksomlyói búcsú, ami pünkösdhez kötődik. Hát ez régen ez meg volt ugyanígy Somogyba is. Nálunk itt van Andocs, egy hasonló, elég komoly búcsújáróhely volt. Történetileg például a kalocsaiak jártak ide, illetve a katolikus közösségek a megyéből szintén elég komoly gyalogos zarándoklatokon vettek. Andocsnak azért még maradt mai napig egy kis közössége, nem olyan volumenű, mint a csíksomlyói búcsú, nem is lehet erre számítani. Kisebb is a templom, kisebb is a közösség, meg azért kikopott nagyon sok időre az emlékezetből a sajnos Andocs. Most kezdik föleleveníteni. Pünkösd egyébként egy olyan ünnep, ami amit azért annyira nincs benne a köztudatban, hogy ilyenkor mit is ünneplünk. Egyes kis közösségeknél maradtak meg azok a régi parasztritusok is, ami egyébként maga, mint pünkösdi hagyomány büszkeségünk lehet. Mint az összes pünkösdi hagyományunknál egy ilyen felnőtti avatási rítus, vagy egy ilyen növekedő rítus az, ami látható és felfigyelhető.
4: Az ápolók napját ünnepelték a kórházban. Kiemelkedő szakmai munkát végző szakdolgozóit köszöntötte a napokban a Somogy vármegyei Kaposi Móroktató Kórház. Az intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az ápolók nemzetközi napja alkalmából tartott ünnepségen dr. Incefi István főigazgató és dr. Héra Eszter ápolási igazgató adtak át díjakat. Kiosztották a Kaposi Mór emléklapot, díjazták az év szakdolgozóit, az év tanulóját és 15 főigazgatói dicséretet is kiosztottak. Az idei esztendő kollektívájának járó oklevelet a sürgősségi betegellátó centrum munkatársai vehették át. Bajba került sertés. Különös riasztást kaptak a somogyi tűzoltók néhány napja, egy sertés mentésében kellett segítkezniük. A Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság beszámolója szerint az eset csütörtök este történt Heresznyén. A tűzoltókat azzal riasztották a Somogy vármegyei településre, hogy a szennyvízaknába esett egy sertés. A barcsi hivatásos tűzoltók indultak a helyszínre, kiérkezésükig a gazdája tartotta a 250 kg súlyú állat fejét. A tűzoltók mentőkötelek segítségével emelték ki a disznót az aknából, nekik köszönhetően pedig az állat épségben megúszta a furcsa kalandot. Léleknapot tartanak a Vidra Parkban. Látványetetéssel és számos kiegészítő programmal várja az érdeklődőket holnap a Petesmalmi Vidra Park. A lábod mellett található Vidra Menhely közösségi oldalán megjelent tájékoztató szerint az egyedülálló somogyi létesítmény pünkösd első napján, május 24-én pünkösdi erdei léleknapot tart. A délelőtt 10 órakor kezdődő rendezvényen lesz gyógynövény bemutató és leonbergi találkozó, emellett közös mandala is készül, ehhez minden látogató hozzáteheti a természet egy kis darabját, egy kavicsot, levelet, virágot vagy egy személyes gondolatot. Az érdeklődők egy vidra látványetetést is láthatnak, amit a Vidra Parkról és a vidrák életéről szóló előadás követ majd. A pünkösdi erdei léleknap egészen 16 óráig tart. Kaszon lesz a vadásznap. Egésznapos programsorozattal ünnepelnek a jövő hétvégén a Somogy vármegyei vadászok. Május 30-án Kaszó ad otthont az idei vadásznapnak. Az esemény vadászkürtös üdvözléssel kezdődik, majd fogadalmat tesznek az ifjú vadászok. Lesz íjászat és csikós bemutató, de solymász és vadászkutya bemutatót is tartanak. Az ingyenes rendezvényen lézerlövészet, koronglövés, emellett főzőverseny, vadászművészek kiállítása, táncos és zenés produkciók, kézműves foglalkozás és az elmaradhatatlan kisvasutazás is várja az érdeklődőket. Hírösszefoglalónk végén pedig egy helyi vonatkozású sporthír. Újra csatában a legények. Ezekben a percekben kezdődik a bronzpárharc újabb összecsapása. A Kométa KVG Kaposvári KK immár negyedik alkalommal csap össze a Paks csapatával az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság bronzéremért zajló párharcában. A mérkőzés sorozatban legutóbb szerdán állt ki egymás ellen a két gárda, azt a meccset 85-83 arányban a kaposváriak nyerték. Donics Branislav vezetőedző a klub honlapján azt mondta, nehéz feladat vár a csapatra. Véleménye szerint a siker kulcsa ezúttal is a fizikalitásban, az agresszivitásban és a védekezésben rejlik majd. A három győzelemig tartó párharc összesítésében a Kométa KVG 2-1 arányban vezet, így ha ma nyernek a paksi meccsen, akkor a kaposvári csapat lesz a bajnokság harmadik helyezettje. Amennyiben nem sikerül megszerezni a győzelmet, akkor hétfőn Kaposváron folytatódik az összecsapás sorozat.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
4: Az esti órákban derült, száraz idő vár ránk, csapadék nem valószínű, többfelé kialakulhatnak élénk, helyenként erős széllökések. A következő napokban is a napsütésé lesz a főszerep, és fokozatosan emelkednek a nappali maximumok. A hosszú hétvégén 27 és 29 fok közötti értékekre készülhetünk, kedden pedig már akár 30-32 fok sem kizárt.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Balaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Ha a lefolyót beszélni tudna...
2: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
1: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
3: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
4: 91.2. Rádió most!
5: Open up, man. My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: But who?
5: The girl next door, you know? I don't know what to do.
6: Said it wasn't you.
5: All

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Megújul a nemzetőrsori belső tömb, ezt közölte a Facebook oldalán pénteken Szita Károly. Kaposvár polgármestere a posztban azt írta, hogy nem csak felújítják a régi parkolókat, hanem újakat is építenek a belső tömbben, ezzel 37 parkolóhelyjel több áll majd a környék lakóinak rendelkezésére. A településvezető beszámolt arról is, hogy több mint 80 lombos fát ültetnek, amivel növelik a zöld felületeket. Emellett megújulnak a járdák, a lépcsők és a környék vízelvezető rendszere is. A polgármester a bejegyzésben azt is közölte, hogy korszerű, biztonságos játszótér is épül, az orvosi rendelőnél pedig akadálymentes parkolókat alakítanak ki. Súlyos testi sértés és más bűncselekmények miatt emelt vádat a kaposvári járási ügyészség két 20-as évei végén járó férfivel szemben. A Somogyvár megyei főügyészség beszámolója szerint az ügy 2025-re nyúlik vissza. Az egyik vádlott egy Kaposvárhoz közeli település kocsmájának teraszán, erősen ittas állapotban, belekötött a másik férfibe és verekedésre hívta. A megszólított egy ideig tűrte a trágár szavakat, végül azonban elfogadta a kötekedő vádlott kihívását. A verekedésből a kötekedő férfi került ki rosszabb állapotban, ő orrcsontörést szenvedett, míg a másik férfi hámsérülésekkel megúszta az összecsapást. Az ügyészség mindkét férfi esetében közérdekű munkabüntetést javasolt. Pünkösdi erdei léleknap lesz holnap a Petesmalmi Vidra Parkban. A lábod mellett található Vidra Menhely közösségi oldalán megjelent felhívás szerint a rendezvényre május 24-én Pünkösd első napján várják az érdeklődőket. Azok, akik ellátogatnak az egyedülálló Vidra Parkba, láthatnak vidra etetést, de számos kiegészítő programon is részt vehetnek. Lesz gyógynövénybemutató és leonbergi találkozó, emellett közös mandala is készül, ehhez minden látogató hozzáteheti a természet egy kis darabját, egy kavicsot, levelet, virágot vagy egy személyes gondolatot. A pünkösdi léleknap délelőtt 10 órakor kezdődik és egészen 16 óráig tart majd. 4 súlyos égési sérüléseket szenvedett beteget szállítottak a Debreceni Egyetem égési centrumába pénteken, a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás sérültjei közül, tájékoztatott az egyetem. Közleményükben azt írták, a kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérüléseket szenvedett betegek ellátása folyamatos. A Miskolci kórházba is vittek sérülteket, közülük 2 személyt már hazaengedtek, 3-an még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil. Ezt már Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte a Facebook oldalán pénteken. A MOL tiszaújvárosi telephelyén az egyik üzem újraindítása során történt robbanás péntek délelőtt. A balesetben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. A baleset körülményeit szakértők vizsgálják.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban derült, száraz idő vár ránk, csapadék nem valószínű, többfelé kialakulhatnak élénk, helyenként erős széllökések. A következő napokban is a napsütésé lesz a főszerep, és fokozatosan emelkednek a nappali maximumok. A hosszú hétvégén 27 és 29 fok közötti értékekre készülhetünk, kedden pedig már akár 30-32 fok sem kizárt.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Országos találkozón mutatkozott be a kaposvári evangélikus gyülekezet kórusa Békés Csabán. A gyülekezet közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a múlt hétvégén megrendezett eseményen az ország különböző pontjairól érkező énekkarok nem csak az együtt éneklés örömét tapasztalták meg, hanem újdonságokkal ismerkedtek, zenei inspirációval gazdagodtak. A kétnapos találkozó záró akkordjaként a találkozón résztvevő 8 kórus egyesített énekkara adott koncertet. Életveszélyesen megfenyegette a rendőröket egy kaposvári férfi. Erről a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság számolt be. Közleményük szerint az 50 éves férfi levelet küldött a rendőröknek, melyben egyebek mellett lefejezéssel fenyegette az egyenruhásokat, valamint családtagjaikat. A somogyi rendőrök még aznap délután elfogták az agresszort. A lakóhelyén tartott kutatás során elrejtve több kést is találtak nála, a telefonján pedig egy rendőri vezetőről készült fényképet. A nyomozók őrizetbe vették a férfit, akit a kaposvári járásbíróság pénteki döntése nyomán le is tartóztattak. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások hatására megugrott a kereslet a pünkösdi hosszú hétvégére a balatoni szálláshelyek iránt. A foglalások ötödével a Balaton átvette a vezetést az észak-magyarországi régiótól, közölte az egyik hazai szállásfoglaló portál. Adataik alapján a települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik, Eger éppen lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint holtversenyben Hajdúszoboszló és Hévíz. A gyerekkel utazók körében Nyíregyháza végzett az élen. Megjelent a magyar közlönyben pénteken az a kormányrendelet, amely meghatározza, hogy milyen Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek nem hozhatók be Magyarország területére. A kormányrendelet szerint az érintett termékek közé tartozik többféle hús, egyebek mellett szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi. A listában szerepel tojás, méz, zöldségek, valamint búza, rozs, árpa, kukorica és más gabonafélék lisztek. A behozatali tilalom érinti a többi között a repcemagot, a napraforgó magot, a ropogós kenyeret, valamint többféle bort és borterméket. Végül pedig sport. Örülhetnek a hazai szurkolók, itthon játszik holnap a Rákóczi. A kaposvári futballcsapat az MB3 délnyugati csoportjának 30. fordulójában a Dombóvári FC csapatát fogadja a Rákóczi stadionban 17 órai kezdettel. A klub honlapján Papp Máté, a csapat másodedzője azt mondta, önfelett jó játékkal szeretnének búcsúzni a szezontól és a szurkolóktól, és mivel győzelemmel kezdtek, így is szeretnék befejezni az idényt. A kaposvári focisták egyébként a holnapi eredménytől függetlenül már biztosan a 3. helyen zárnak, így a klub egy helyet javított az előző idényhez képest.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban derült, száraz idő vár ránk, csapadék nem valószínű, többfelé kialakulhatnak élénk, helyenként erős széllökések. A következő napokban is a napsütésé lesz a főszerep, és fokozatosan emelkednek a nappali maximumok. A hosszú hétvégén 27 és 29 fok közötti értékekre készülhetünk, kedden pedig már akár 30-32 fok sem kizárt.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 91.2 Rádió most.
1: Na neked kellek én, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

közelebb rakod. 38, nekem 45. Az agyadban nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 21 óra van. Kérem, hallgassák meg a Rádió Most kaposvári közéleti műsorát. Pünkösdi hétvége előtt állunk. Hosszú hétvégére készül az ország és Kaposvár. Pünkösdöt ünnepeljük holnap és hétfőn. Az egyházi ünnep neve a görög 50 szóból ered, és ezt ünnepli az egyház is. Húsvéthoz képest 50 napra Krisztus a mennybe megy, a keresztény világ pedig a Szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját ünnepli. Mindenről Farkas Gergő múzeumpedagógus beszélt rádiónknak. Szólt arról is, hogy még napjainkban Csíksomjó az egyik legismertebb pünkösdi zarándokhely, a múltban a somogyi település Andocs ugyancsak a neves búcsújáróhelyek közé tartozott. Farkas Gergő múzeumpedagógust hallják.
2: A pünkösd a természetnek egy olyan eseménye, amikor már így a szárba szökkenés, illetve bizonyos növényeknél mondjuk maga a kelés a magnak az ilyenkorra összpontosult, és ez nagyon fontos volt mindig is a természetben gazdálkodó embereknél, hogy ezeket azért megünnepelje. Ez szorosan összefüggött az egyházi élettel, magával akár a különböző áldáskérésekkel, a templomba járással, sőt, ha csak Kárpát-medencei szinten nézzük, pünköstkor a csíksomlyói búcsú, ami pünkösdhez kötődik. Hát ez régen ez meg volt ugyanígy Somogy is. Nálunk itt van Andocs, egy hasonló elég komoly búcsújáróhely volt. Történetileg például a kalocsaiak jártak ide, illetve a katolikus közösségek a megyéből szintén elég komoly gyalogos zarándoklatokon vettek. Andocsnak azért még maradt mai napig egy kis közössége, nem olyan volumenű, mint a csíksomlyói búcsú, nem is lehet erre számítani. Kisebb is a templom, kisebb is a közösség, meg azért kikopott nagyon sok időre az emlékezetből sajnos Andocs. Most kezdik föleleveníteni. Pünkösd egyébként egy olyan ünnep, amit azért annyira nincs benne a köztudatban, hogy ilyenkor mit is ünneplünk. Egyes kis közösségeknél maradtak meg azok a régi parasztritusok is, ami egyébként maga, mint pünkösdi hagyomány büszkeségünk lehet. Egyébként az összes pünkösdi hagyományunknál egy ilyen felnőtti avatási rítus, vagy egy ilyen növekedő rítus az, ami látható és megfigyelhető.
1: Az ápolók napját ünnepelték a kórházban. Kiemelkedő szakmai munkát végző szakdolgozóit köszöntötte a napokban a Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház. Az intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az ápolók nemzetközi napja alkalmából tartott ünnepségen dr. Incefi István főigazgató és dr. Héra Eszter ápolási igazgató adtak át díjakat. Kiosztották a Kaposi Mór emléklapot, díjazták az év szakdolgozóit, az év tanulóját és 15 főigazgatói dicséretet is kiosztottak. Az idei esztendő kollektívájának járó oklevelet a sürgősségi betegellátó centrum munkatársai vehették át. Új vezetési struktúrát javasol a polgármester. 25 nagyváros több mint 2 millió ember érdekeit képviseli a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Annak érdekében, hogy ezt a továbbiakban is hatékonyan tudja megtenni, új vezetési struktúrát javasol a szövetségben Szita Károly. Erről a kaposvári településvezető számolt be a Rádió Mostnak adott interjújában. Mint mondta, a parlamenti választások után minden alkalommal áttekintik, hogyan tudják a leghatékonyabban képviselni a szövetséget alkotó nagyvárosok érdekeit. Szita Károly szavai szerint az elnök társelnöki rendszer mellett erősebb és bővebb elnökséget tartana célra vezetőnek.
3: Ennek a szövetségnek az az igazi nagy ereje, hogy mindig egységesen tudott fellépni. 25 nagyváros, 2 millió ember érdekét képviseli, a nemzeti összterméknek több mint a harmada ezekben a városokban keletkezik. Már elkerülhetetlen gazdasági, társadalmi, oktatási, tudományos, kulturális, sport és kereskedelmi központ, vagyis nagy erőt képviselünk, és ezt az erőt, ezt mindig arra használtuk, hogy a lehető legjobb érdekérvényesítést tudjuk elérni az adott kormánynál. Ez eddig sikerült is, 2 héttel ezelőtt volt egy közgyűlésünk, és akkor én azt javasoltam a polgármester kollégáimnak, hogy keressük meg azt az új struktúrát, mindenképp újat javasoltam, mivel kormányváltás történt, amivel a leghatékonyabban fogjuk tudni képviselni mind a 25 városnak az érdekét, és azt javasoltam, hogy elnök társelnöki rendszer mellett egy erős elnökség és egy bővebb elnökség álljon föl, mert így látom leghatékonyabbnak azt, hogy eredményeket tudjunk elérni, és azt is bejelentettem, hogy szívesen átadnám az elnöki pozíciót másnak. Nem találtam még önként jelentkezőt, remélem, hogy fogok találni majd, aki szívesen vállalja ezt a pozíciót. Erről fogunk majd dönteni valamikor június tájékán.
1: Léleknapot tartanak a Vidra Parkban. Látványetetéssel és számos kiegészítő programmal várja az érdeklődőket holnap a Petesmalmi Vidra Park. A lábod mellett található Vidramenhely közösségi oldalán megjelent tájékoztató szerint az egyedülálló somogyi létesítmény Pünkösd első napján, május 24-én Pünkösdi Erdei Léleknapot tart. A délelőtt 10 órakor kezdődő rendezvényen lesz gyógynövény bemutató és leonbergi találkozó, emellett közös mandala is készül. Ehhez minden látogató hozzáteheti a természet egy kis darabját, egy kavicsot, levelet, virágot vagy egy személyes gondolatot. Az érdeklődők egy vidra látványetetést is láthatnak, amit a Vidra Parkról és a vidrák életéről szóló előadás követ majd. A Pünkösdi Erdei Léleknap egészen 16 óráig tart. Bajba került sertés. Különös riasztást kaptak a somogyi tűzoltók néhány napja, egy sertés mentésében kellett segítkezniük. A Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság beszámolója szerint az eset csütörtök este történt Heresznyén. A tűzoltókat azzal riasztották a Somogy vármegyei településre, hogy a szennyvíz aknába esett egy sertés. A barcsi hivatásos tűzoltók indultak a helyszínre, kiérkezésükig a gazdája tartotta a 250 kg súlyú állat fejét. A tűzoltók mentőkötelek segítségével emelték ki a disznót az aknából, nekik köszönhetően pedig az állat épségben megúszta a furcsa kalandot. Kaszon lesz a vadásznap. Egész napos programsorozattal ünnepelnek a jövő hétvégén a Somogy vármegyei vadászok. Május 30-án Kaszó ad otthont az idei vadásznapnak. Az esemény vadászkürtös üdvözléssel kezdődik, majd fogadalmat tesznek az ifjú vadászok. Lesz íjászat és csikós bemutató, de solymász és vadászkutya bemutatót is tartanak. Az ingyenes rendezvényen lézerlövészet, koronglövés, emellett főzőverseny, vadászművészek kiállítása, táncos és zenés produkciók, kézműves foglalkozás és az elmaradhatatlan kisvasutazás is várja az érdeklődőket.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Holnap is az eddigihez hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol nem fog, a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk az északi, északkeleti szél. Hajnalra 13 fokig hűl a levegő, majd délután a legmelegebb órákban 28 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallott. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston.
1: Here come the MIB. Woo. Oh, we're rolling already? I was just practicing.

0: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Lezajlott az országos első segélynyújtó verseny Somogyi fordulója. Számolt be róla a közösségi oldalán a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezete. Közleményük szerint a kaposvári városi sportcsarnokban megrendezett vármegyei fináléban 16 csapat mérte össze tudását. A gyermek kategóriában a Balatonlellei általános iskola ötöse lett a legjobb, az ifjúságiaknál pedig a Látrányi ifjúsági tűzoltók zártak az élen. A felnőtt korcsoportban a Táncsics Mihály gimnázium együttese bizonyult a legjobbnak, így a szeptemberi debreceni döntőn a másik két kategória győztessel egyetemben ők képviselik majd a somogyi színeket. Az idősebb korosztályt fokozottan fenyegetik a digitális tér veszélyei, valamint az online és telefonos csalások. Ezek megelőzése volt a célja annak a kiberbiztonsági délelőttnek, amit a Somogyvármegyei Rendőrfőkapitányság szakemberei szerveztek a Marcali Művelődési és Szabadidőközpontban. A kapitányság vezető meghívására rendőrségi, banki és közigazgatási szakemberek adtak közvetlen, gyakorlati tanácsokat a hallgatóságnak. Az előadások után a résztvevők kötetlen beszélgetésen kérdezhették a szakértőket és a marcali rendőröket. A rendőrség közleménye szerint a rendezvény kiemelt üzenete az volt, hogy a csalók ellen a gyanakvás és a tájékozottság a legjobb védelem. Nem volt malaca annak a somogyi sertésnek, amelyiknek az esetéről a Somogy vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság számolt be rádiónknak. Azt írták, hogy a különleges kaland csütörtök este történt Heresznyén. A Somogy vármegyei településről azzal riasztották a tűzoltókat, hogy a szennyvíz aknába esett egy sertés. A barcsi hivatásos tűzoltók indultak a helyszínre, kiérkezésükig a gazdája tartotta a 250 kg súlyú állat fejét. A tűzoltók mentőkötelek segítségével emelték ki a disznót az aknából, nekik köszönhetően pedig az állat épségben megúszta a kalandot. Lemondott posztjáról Bayerné Matusovics Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója, Bayer Zsolt felesége. Döntését Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta, olvasható a kontroll.hu oldalon. A hírportál közlése alapján az egészségügyi miniszter a lemondott főigazgató utódjától azonnali átfogó vizsgálat lefolytatását várja, egyebek mellett a hazai vérellátás helyzete kapcsán. Védjegyes palackba kerülnek a tokai borkülönlegességek júliustól, tájékoztatott a Borvidék hegyközségi tanácsa. Mint közölték, az olyan tokai borkülönlegességek, mint az Essentia, az Aszú, a Szamorodni, a Fordítás és a Máslás egyaránt könnyen felismerhető, védjegyes tokai palackba kerülnek, forgalmazásukat pedig a gazdák által megválasztott hegyközségi tanács kontrollálja. Ezzel igyekeznek biztosítani azt, hogy csak akkora mennyiségű bor kerülhessen kül- és belpiacon forgalomba, amennyi a szigorú minőségbiztosítási eljárás keretében engedélyt kapott.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap is az eddigihez hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol nem fog, a nap sütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk az északi, északkeleti szél. Hajnalra 13 fokig hűl a levegő, majd délután a legmelegebb órákban 28 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ébren tart. Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Megújul a nemzetőrsori belső tömb, ezt közölte a Facebook oldalán pénteken Szita Károly. Kaposvár polgármestere a posztban azt írta, hogy nem csak felújítják a régi parkolókat, hanem újakat is építenek a belső tömbben. Ezzel 37 parkolóhelyjel több áll majd a környék lakóinak rendelkezésére. A településvezető beszámolt arról is, hogy több mint 80 lombos fát ültetnek, amivel növelik a zöld felületeket. Emellett megújulnak a járdák, a lépcsők és a környék vízelvezető rendszere is. A polgármester a bejegyzésben azt is közölte, hogy korszerű, biztonságos játszótér is épül, az orvosi rendelőnél pedig akadálymentes parkolókat alakítanak ki. Pünkösdi erdei léleknap lesz holnap a Petesmalmi Vidra Parkban. A lábod mellett található Vidramenhely közösségi oldalán megjelent felhívás szerint a rendezvényre május 24-én Pünkösd első napján várják az érdeklődőket. Azok, akik ellátogatnak az egyedülálló Vidra Parkba, láthatnak vidra etetést, de számos kiegészítő programon is részt vehetnek. Lesz gyógynövény bemutató és leonbergi találkozó, emellett közös mandala is készül, ehhez minden látogató hozzáteheti a természet egy kis darabját, egy kavicsot, levelet, virágot vagy egy személyes gondolatot. A pünkösdi léleknap délelőtt 10 órakor kezdődik és egészen 16 óráig tart majd. A Tisza kiiktatná az alaptörvényből a keresztény kultúra védelmét, ezért a KDNP online aláírásgyűjtést indít, mondta Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a Facebook oldalán pénteken közzétett videóban. Kiemelte, az indoklás nem tartalmazza, hogy miért akarja a Tisza párt eltörölni az alaptörvényből a keresztény kultúra védelmét. Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, a kereszténydemokraták számára minden, ami minket körülvesz az épített környezetben, a művészetben, az etikában, mind a keresztény kultúra része.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap is az eddigihez hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol nem fog, a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk az északi, északkeleti szél. Hajnalra 13 fokig hűl a levegő, majd délután a legmelegebb órákban 28 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok ő.

0: 91.2. Rádió most.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Kelemen kabádban.
2: Hallgassátok a Rádió mostot, most is.

0: 91.2 Rádió most!
1: Sziasztok! Én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91.2 Rádió mostot.
2: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Országos találkozón mutatkozott be a kaposvári evangélikus gyülekezet kórusa Békés Csabán. A gyülekezet közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a múlt hétvégén megrendezett eseményen az ország különböző pontjairól érkező énekkarok nem csak az együtt éneklés örömét tapasztalták meg, hanem újdonságokkal ismerkedtek, zenei inspirációval gazdagodtak. A kétnapos találkozó záró akkordjaként a találkozón résztvevő 8 kórus egyesített énekkara adott koncertet. A budapesti használt téglalakások átlagára 2026 első negyedévében 76 millió forint volt, ugyanezért az összegért a külsőpesti kerületekben vagy az agglomerációban telekkel együtt felépíthető egy 90-110 négyzetméteres, korszerű, könnyű szerkezetes családi ház, közölte az egyik hazai ingatlan értékesítő hálózat. Elemzésük szerint a budapesti használt téglalakások átlagos négyzetméterára az idei év első két hónapjában elérte az 1,4 millió forintot. A külsőpesti kerületekben átlagosan 1,3 millió, a belvárosban 1,5 millió, a budai oldalon pedig 1,6 millió forint fölött alakul a négyzetméterár. Hozzátették, hogy a panelpiac drágulása miatt a 11. és a 13. kerületben már 1,3-1,4 millió forintos négyzetméter áron kelnek el a lakások. Végül pedig sport. Örülhetnek a hazai szurkolók, itthon játszik ma a Rákóczi. A kaposvári futballcsapat az MB3 délnyugati csoportjának 30. fordulójában a Dombóvári FC csapatát fogadja a Rákóczi stadionban 17 órai kezdettel. A klub honlapján Papp Máté, a csapat másodedzője azt mondta, önfelett jó játékkal szeretnének búcsúzni a szezontól és a szurkolóktól, és mivel győzelemmel kezdtek, így is szeretnék befejezni az idényt. A kaposvári focisták egyébként a mai eredménytől függetlenül már biztosan a 3. helyen zárnak, így a klub egy helyet javított az előző idényhez képest.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is az eddigiekhez hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol nem fog, a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk az északi, északkeleti szél. Hajnalra 13 fokig hűl a levegő, majd délután a legmelegebb órákban 28 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
1: Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így pedig. Rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég szeretlek így, és akkor is, ha neked

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Lezajlott az országos első segélynyújtó verseny Somogyi fordulója, számolt be róla a közösségi oldalán a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezete. Közleményük szerint a kaposvári városi sportcsarnokban megrendezett vármegyei fináléban 16 csapat mérte összetudását. A gyermek kategóriában a Balatonlellei általános iskola ötöse lett a legjobb, az ifjúságiaknál pedig a Látrányi ifjúsági tűzoltók zártak az élen. A felnőtt korcsoportban a Táncsics Mihály gimnázium együttese bizonyult a legjobbnak, így a szeptemberi debreceni döntőn a másik két kategória győztessel egyetemben ők képviselik majd a somogyi színeket. Az idősebb korosztályt fokozottan fenyegetik a digitális tér veszélyei, valamint az online és telefonos csalások. Ezek megelőzése volt a célja annak a kiberbiztonsági délelőttnek, amit a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság szakemberei szerveztek a Marcali Művelődési és Szabadidő Központban. A kapitányság vezető meghívására rendőrségi, banki és közigazgatási szakemberek adtak közvetlen, gyakorlati tanácsokat a hallgatóságnak. Az előadások után a résztvevők kötetlen beszélgetésen kérdezhették a szakértőket és a marcali rendőröket. A rendőrség közleménye szerint a rendezvény kiemelt üzenete az volt, hogy a csalók ellen a gyanakvás és a tájékozottság a legjobb védelem. Megjelent a Magyar Közlönyben pénteken az a kormányrendelet, amely meghatározza, hogy milyen Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek nem hozhatók be Magyarország területére. A kormányrendelet szerint az érintett termékek közé tartozik többféle hús, egyebek mellett szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi. A listában szerepel tojás, méz, zöldségek, valamint búza, rozs, árpa, kukorica és más gabonafélék lisztek. A behozatali tilalom érinti a többi között a repcemagot, a napraforgó magot, a ropogós kenyeret, valamint többféle bort és borterméket.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is az eddigiekhez hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol nem fog, a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk az északi, északkeleti szél. Hajnalra 13 fokig hűl a levegő, majd délután a legmelegebb órákban 28 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.